Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és igen, ő is feleség, és egyébként szuper intelligens, Dua Lipa, könyvklubot is csinál, és nagyon cuki tartalmakat, megéri a socialit követni, mert nem csak ilyen buta fotókat tesz ki magáról, egy csomó szóval a kiállításra, mindenféle kulturális eseményre, és erről posztol is ügyesen. Na, viszont én az igazi mai slágereket intézem ebben az órában, és nem lesz hiba ebben, most például két olyan és a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger, mert egyébként Taylor Swift, aki ennek a dalnak a klipjében az Opel Light-ban nem akármilyen neveket sorakoztatott fel, Barry Reynolds, Louis Capaldi vagy éppen Graham Norton is feltűnik, nem akármilyen lista. És óriási kedvenc! Az igazi mai slágerek között ez az Opel Light Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai sláger megy, és mi mindig szeretünk egy picit többet adni a live mixből is. Idén nyáron 2 órán keresztül már délután is pörögnek az igazi mai slágerek, 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition az ország legjobb DJ-vel, megállás nélkül is, megállás nélkül az igazi mai slágerek ilyenkor éjszaka is nálunk szólnak. Most áll

0: Rádió-e, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki miben van ebben a nagyon meleg éjszakában, és hát a szombat estében is pörögnek a legnagyobb kedvencek. Továbbra is a következő órában hozom például Joel Corey-tól a legújabbat, de itt lesz Regan Lily, Sam Feld, sőt a Rádió-e DJ-k közül a Stadium X és DJ Max Kerviki párosa is, a kezdés pedig Loyé. Ez a nagy kedvenc, Get Lucky, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy kellemes estét, kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan. Én hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is, és nem lazsálok meg, tényleg csak a legjobbakat válogattam össze, nagy lendülettel és a legnagyobb kedvencekkel. Most például Joel Curry a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnő gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játszunk az igazi

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Arra gondoltam, hogy hozok most egy Rádió egy DJ-t, Regán Lilit, akiről nagyon fontos tudni, hogy a dalait, ezt is, amit most indítok, ő maga írja. Nem ő énekel benne, de ő a dalszövegíró és ő a zeneszerző is. Ami szerintem nagyon menő. És a dal is az, Regán Lili és az igazi mai sláger a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: Rockstart a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig egy újabb fesztiválon bulizhatunk. A Dunapart Festen is lesz Rádió egy stage, az ország legjobb DJ-i, mind ott lesz, ott zenélnek, ott lesznek a Rádió egy DJ-k. Ő pedig most Sam Feld itt

0: ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, de a következő órában rengeteg újdonság, többek között Raytől és Bibi Rexától is, a kezdésben pedig Ed Sheeran és az Azizám Mindy. A legnagyobb igazi mai slágerek egymás után megállás nélkül csak itt a Rádió Egyen a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély. Ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezett el kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport átszázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csaknem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek, Brazília, Perúval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezést tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel négy után járunk, szuper kellemes estét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is jönnek a legnagyobbak, és a változatosság, most Lil Nas X-szel bulizunk tovább, That's What I Want, amit indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hát ha valamire érdemes figyelni, az az, hogy mennyi újdonság lesz ebben az órában. Most például Cookie, Carner és a Fire a Rádió egy DJ-je, és a legújabb kedvenc, amit indítok.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Carner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem dumálok feleslegesen, csak jelzem, újdonság jön. Méghozzá Raytől!

0: paradise with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt ígértem, hogy ebben az órában extra sok újdonság jön, szóval így is van. Tiesto után a legújabb Bibi Rexától a Faithless dal teljesen újra gondolt új változata, ez a New Religion a rádió egyen.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ahogy ígértem, ebben az órában extrán sok újdonságot hozok, most például Mesker Vikitől, aki időnként délután túlórázik nálunk, mert hogy most már 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Most pedig, ahogy ígérte, Mesker Viki jön Nagy Bugival, Miss Mooddal, a közös nagy kedvenc tőlük az Éden. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több intézkedés is életbe lépett, a hőség miatt megkezdődött az aratás Baranyában. Lánykérés a vasútállomáson, elhangzott az igen. A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb fokozatú Magyarországon. Az országos tiszti főorvos akkor rendeli el, amikor a tartós hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A jelenlegi intézkedés Baranya vármegyére is érvényes június 30-a éjfélig. Vételkörzetünkben több intézkedés is életbe lépett. A baranyai önkormányzatok és intézmények gondoskodnak arról, hogy a lakosság számára klimatizált helyiségek álljanak rendelkezésre, ahol bárki lehűtheti magát. Ezek jellemzően kormányablakok, művelődési házak, könyvtárak, bevásárlóközpontok és egyes közintézmények. Az országos lista a katasztrófavédelem honlapján érhető el, és ott Baranyára kell rákattintani, és akkor megjelennek a hűtött helyszínek. Jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete, tudtuk meg a Mezőföld Víz Kft-től. Ófalu község önkormányzata mindenkit arra kér, ellenőrizze az ingatlanját. Megkezdődött az aratás Baranyában, a vidéket járva, aki nem akarja is észreveszi, rengeteg a munkagép, mindenhol porfelhő kíséri a műveleteket. A gazdák felkészültek, várták az előzetes terveknek, megfelelően pedig meg is kezdték az aratást, mondta Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnöke a bama.hu-nak. Lánykérést nem sűrűn lehet látni a baranyai állomáson, de most ez is megtörtént. Pénteken számolt be a Nagykanizsa Barcs-Pécs vasútvonal Facebook oldala a megható jelenetről. Kiderült, Péter és Lívia itt találkoztak, így adta magát, hogy a lánykérés is ezen a vasútállomáson történjen meg. Szerencsére az igen sem maradt el, látható a videóban. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Hasmihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár. Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában. Teljes az útzár, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, túlnyomóan derült napos száraz idő várható ma ide haza. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 35-40 fok között tetőzik a csúcshőmérséklet. Baranyában 35-37 fokra készülhetünk ma, mérsékelt szél kíséretében. Extrém erős az UV-sugárzás. Este 29-31 fokra hűl majd le a levegő hőmérséklete Baranyában.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, június 28-án Irén és Levente névnapon. Ez pedig egy újabb óra, amiben megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket. Most például Szigala és a Riptide, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hatalmas a hőség ma is, hát most nem, bár azért most sincs hideg, de napközben az lesz, továbbra is érőm jön a harmadfokú hőségriasztás. Egészen keddig, ma is 37-38 fok, amire készülhetünk. Óvatosan, oké? És rengeteg naptej, meg lehetőleg napközben minél kevesebbet legyünk kint, ha csak nem muszáj. Regard Ride It, ez pedig a nagy kedvenc, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély, ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezett el kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport átszázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csak nem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek, Brazília, Perúval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezést tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudáspercet hallották. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 3:46 lesz, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, és miközben indítunk egy újdonságot, halkan jegyzem meg, jövő héten újra együtt bulizhatunk, a nyár legnagyobb hangulatát természetesen idén is mi hozzuk, legközelebb a Dunapart Festen, ahol lesz Rádió egy stage, az összes Rádió egy DJ-vel, Regálili, Jamina, Metzger, Viki, a Diszkósit, Lossy Baggy, Jauri, Cookie, Joel Jr., a Stadium X, Paul Max, Pure Beat, Wilcox, a Loving Arms, Christopher Antonio, Collar, Newick és Bricklék is a lemezjátszók mögött. Minden info a Radio1.hu-n. Pedig Taylor Swift, ahogy ígértem az újdonsággal, ez az Opel Light a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véget ért az idei Fishing on Orfű fesztivál, folytatódnak a Mohács 500 programjai. Kovács Árpád országos fuvolástábort szerveznek Bolyban. Véget ért az idei Fishing on Orfű fesztivál, ismét telt házas volt a négy napos rendezvény, ezreket vonzott Baranya egyik legnépszerűbb zenei helyszínére. A megszokott családias hangulatban zajlott az esemény, a szervezők szerint a program iránt végig kiemelkedő volt az érdeklődés. A tóparti helyszíneken folyamatosan pezsgő élet fogadta a látogatókat, a nagy színpadokon a hazai könnyű zenei élet meghatározó előadói léptek fel, emellett számos feltörekvő zenekar is kapott bemutatkozási lehetőséget. Népszerűek voltak az irodalmi beszélgetések, a civil programok is, kétszer is lehetett vért adni. A gasztronómiai kínálat is sokszínű volt idén. A szervezők külön figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra. A fesztivál kánikulában zajlott. Permetkapuk, ivókutak, napvitorlák segítik a hőséget elviselni Pécsen. Az önkormányzat idén is több intézkedést vezetett be a forróság élettani hatásainak enyhítésére. Folytatódnak a Mohács 500 programjai. Augusztus 16-a és 19-e között ehhez kapcsolódóan nemzetközi néptánc fesztivált tartanak, de lesznek történelmi bemutatók például Bátán, lovas felvonulással, megemlékezésekkel augusztus 22-e és 29-e között. Az 500. évforduló csúcspontját augusztus 29-én tartják. 28. alkalommal rendezik meg a Kovács Árpád országos fuvolás tábort Bolyban. Idén csak nem 70 gyereket várnak. Az egyéni foglalkozásokon túlmenően foglalkoznak duó, trió, kvartett összeállításokkal. A nagy fuvola együtteseknek pedig a tábor összes résztvevője tagja lesz majd július 20-a és 26-a között. A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkületre kell számítani. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodósávot lezárták. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-jel! Folytatódik a hőség, a kánikula, túlnyomóan derült napos száraz idő várható ma ide haza. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 35-40 fok között tetőzik a csúcshőmérséklet. Baranyában 35-37 fokra készülhetünk ma, mérsékelt szél kíséretében. Extrém erős az UV-sugárzás. Este 29-31 fokra hűl majd le a levegő hőmérséklete Baranyában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 6 óra után 6 perccel, szép reggelt, jó hétvégét. Egy újabb, elképesztően meleg nap áll előttünk, hőségriadó továbbra is érvényben, szóval próbáljunk hűsülni, én pedig hozom a hűsítő kedvenceket, az igazi mai slágereket ebben az órában is. Miley Cyrus Flowers, most ezt indítom, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az éppen Amerikában turnézó Martin Garrix, és mi van még Amerikában? Foci VB, és ezt ki is használja, mert hogy több meccsre már ki is látogatott, az Instán folyamatosan posztol erről. Ma is lesz egyébként VB meccs, és nem is olyan vad időpontban, este 9-től Dél-Afrika, Kanada. Ez pedig az igazi mai sláger, na náj, Martin Garrix-től a Butterflies, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez az, hogy jönnék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét benépesül villany történelmi pincesora, temető térkép készül. Különleges dologról kérdezték meg az AI-t, mondom a híreket. Digitális sírkataszter és temető térkép készül a Szászvári köztemetőről. Teljes körű drónos felmérés indult el, nagy felbontású georeferált ortofotókat készítenek. Egy helyi vállalkozó árajánlatát fogadta el napokban, ezzel kapcsolatban a település képviselőtestülete. A felmérés célja a temetői nyilvántartás napra készítétele. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Egyébként könyvbemutató is kapcsolódik ehhez a kültárban. Július 2. hétvégén ismét benépesül villanytörténelmi pincesora és rendezvénytere. Az idei villányi rozéfesztivált július 10-e és 12-e között rendezik meg. A fesztivál évről évre a nyár egyik legnépszerűbb boros eseménye Magyarországon. Központjában a villányi rozéborok, a kiváló gasztronómia és persze az élő zene áll. A fesztivál története több mint másfél évtizedre nyúlik vissza. Az esemény mára a villányi borvidék egyik legfontosabb turisztikai programjává vált. Évről évre több ezer látogató érkezik a mediterrán hangulatú borvárosba. A vendégeket helyi pincészetek különleges borkóstolókkal várják, az ételkínálatban pedig a villányi és a baranyai ízek kapnak hangsúlyos szerepet. Megkérdezte a Bama.hu a mesterséges intelligenciát, hogy amennyiben húsvér ember lenne, melyik baranyai településen telepedne a legszívesebben. A lap megjegyzi, nyilván az AI által összeállított sorrendet fenntartásukkal kell kezelni. A mesterséges intelligencia az ötödik helyre hosszú hetén sorolta. A negyedik Szigetvár, a harmadik Villány, a második Orfű, az első Pécs lett. A 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át, ahol a Bolynagyvárad csomóponton keresztül visszafordulva lehet Budapest felé haladni. Folytatódik a hőség, a kánikula, túlnyomóan derült napos száraz idő várható ma ide haza. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 35-40 fok között tetőzik a csúcshőmérséklet. Baranyában 35-37 fokra készülhetünk ma, mérsékelt szél kíséretében. Extrém erős az UV-sugárzás. Este 29-31 fokra hűl majd le a levegő hőmérséklete Baranyában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nemrég pedig David Guetta bemutatta, hogy kell igazin a stadion bulit csinálni a Stade de France-ban háromszor is, nem akármilyen vendég fellépőkkel, többek között Sziával is. Vele jön most is az igazi mai slágerben. Ez a Titanium itt a rádió egyen.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a DJ-k között szerintem a legnagyobb dino szakértő, Sam Felt. Bizony, nagy hobbija a gyerekkora óta, már dolgozott is, még fiatalon, dino kiállításon, önkéntesként egyébként, szóval tényleg csak a lelkesedés viszi, de mind a mai napig minden infót próbál magába gyűjteni, ami a dinókkal kapcsolatos. Na, a fun fact után az igazi mai sláger tőle, Sam Felt, Rosaline és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

ez Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Harmadfokú hősíkriasztás továbbra is Magyarországon egész hétvégén, sőt még hétfőn kedden is. Nagyon figyeljünk egymásra, ez fontos, rengeteg folyadék, és 11 és 16 óra között lehetőleg ne nagyon tartózkodjunk itt, oké? Okay? És hallgassuk a hűsítő igazi mai slágereket és a legnagyobb nyári kedvenceket. Most Alex Kenji-től, ez a Bumble, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert erős volt ez az óra szerintem. A következő órában pedig ugyanígy pörögnek a legnagyobb kedvencek. Hozom például majd az újdonságok közül Bibi Rexát, de jön majd Jennifer Lopez Kato, a kezdésben pedig Loi. És az igazi mai sláger a Get Lucky pár perc, és ezzel folytatom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Berobbant az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma. Vért adhatunk a következő napokban is. Megépítik a kerékpárutat. Jó reggelt kívánok! Megkezdődött az ős Dráva kerékpárút Dráva Csehi bevezető ágának megépítése. A beruházás megvalósítására Dráva Csehi község önkormányzata és Tésenfa községi önkormányzata közel 438 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a terület és település fejlesztési operatív program pluszban. Berobbant az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma Magyarországra. Már harmadfokú a hőségriasztás. A Kárpát-medencébe délnyugat felől rendkívül meleg, száraz levegő érkezett. Ennek hatására napról napra emelkedik a hőmérséklet. A Hungaromet előrejelzései szerint ma országszerte 34 és 39 Celsius fok közötti csúcshőmérséklet várható. Baranyában délután 37-39 fokos lesz a hőség. A napsütés csak kevés fátyoz és gumó. Moly felhő zavarja, csapadék nem érkezik. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség. Hétfőn és kedden már helyenként 40 fokot is megközelítheti a csúcs. A mostani meleg egyébként több fokkal meghaladja a sok éves átlagot. A nyári melegben, a szabadságok idején különösen fontos, hogy az egészségügyi ellátáshoz elégséges vérkészítmény álljon rendelkezésre. Ezért hívják, várják a véradókat Baranya több pontján is a következő napokban. Hétfőn például Komlón az Esperantó téren, illetve működik majd a Pécsi regionális vérellátó, a Mohácsi transfúziós osztály is, de lesz kitelepült véradás 30-án Szigetváron. Tűzsonglőrökkel is találkozhatunk idén a Zsolnai Fényfesztiválon, hiszen csütörtöktől majd vasárnapig, tehát július 2-ától minden nap láthatunk tőlük előadást.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. A szakemberek július 1-ig dolgoznak ezen a szakaszon. Folytatódik a hőség, a kánikula, túlnyomóan derült napos száraz idő várható ma ide haza. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 35-40 fok között tetőzik a csúcshőmérséklet. Baranyában 35-37 fokra készülhetünk ma, mérsékelt szél kíséretében. Extrém erős az UV-sugárzás. Este 29-31 fokra hűl majd le a levegő hőmérséklete Baranyában.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk egy picivel, már kevesebb, mint 1 óra, és jönnek Balázsék is. 8-tól ma is Balázsék Weekend, addig viszont az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Medúza, a Good Boys és a Piece of Your Heart, amit indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, pedig Selena Gomez, aki csatlakozott egy vadúj animációs film stábjához, a Not Alone-hoz, ami jövőre kerül a mozikba, óriási a várakozás, és ő lesz az egyik szereplőnek a hangja. Ő pedig már is két tó a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a Turn the Lights Off.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több intézkedés is életbe lépett, a hőség miatt megkezdődött az aratás Baranyában. Lánykérés a vasútállomáson elhangzott az igen. A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb fokozatú Magyarországon. Az országos tiszti főorvos akkor rendeli el, amikor a tartós hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A jelenleg intézkedés Baranya vármegyére is érvényes június 30-a éjfélig. Vételkörzetünkben több intézkedés is életbe lépett. A baranyai önkormányzatok és intézmények gondoskodnak arról, hogy a lakosság számára klimatizált helyiségek álljanak rendelkezésre, ahol bárki lehűtheti magát. Ezek jellemzően kormányablakok, művelődési házak, könyvtárak, bevásárlóközpontok és egyes közintézmények. Az országos lista katasztrófavédelem honlapján érhető el, és ott Baranyára kell rákattintani, és akkor megjelennek a hűtött helyszínek. Jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete, tudtuk meg a Mezőföld Víz Kft-től. Ófalu község önkormányzata mindenkit arra kér, ellenőrizze az ingatlanját. Megkezdődött az aratás Baranyában, a vidéket járva, aki nem akarja is észreveszi, rengeteg a munkagép, mindenhol porfelhő kíséri a műveleteket. A gazdák felkészültek, várták az előzetes terveknek megfelelően, pedig meg is kezdték az aratást, mondta Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnöke a bama.hu-nak. Lánykérést nem sűrűn lehet látni a baranyai állomáson, de most ez is megtörtént. Pénteken számolt be a Nagykanizsa Barcs-Pécs vasútvonal Facebook oldala a megható jelenetről. Kiderült, Péter és Lívia itt találkoztak, így adta magát, hogy a lánykérés is ezen a vasútállomáson történjen meg. Szerencsére az igen sem maradt el, látható a videóban.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Forgalomterelésre számíthatnak a közlekedők Mohácson. Közműkiváltási munkák miatt az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában van érvényben a változás. Utat építenek Mohács és Pécsvárad összekötő útján is. Jó utat kívánok a Rádió 1-jel. Folytatódik a hőség, a kánikula, túlnyomóan derült napos száraz idő várható ma ide haza. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 35-40 fok között tetőzik a csúcshőmérséklet. Baranyában 35-37 fokra készülhetünk ma, mérsékelt szél kíséretében.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, óriási a hőség, nem csak Magyarországon, szinte mindenhol, de minket most ez érdekel. Viszont ha bárhol megyünk nyaralni, legyen az külföld, belföld, ezt a kedvencet tudti, hogy hallani fogjuk. Hatalmas siker, és a nyár egyik meghatározó dala, a Faithless dalból a vadi új verzió Bibi Rexettől a New Religion, amit indítok, 8-tól pedig már Balázsék jönnek, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véget ért az idei Fishing on Orfű fesztivál, folytatódnak a Mohács 500 programjai. Kovács Árpád országos fuvolástábort szerveznek Bolyban. Véget ért az idei Fishing on Orfű fesztivál. Ismét teltházas volt a négynapos rendezvény, ezreket vonzott Baranya egyik legnépszerűbb zenei helyszínére. A megszokott családias hangulatban zajlott az esemény. A szervezők szerint a program iránt végig kiemelkedő volt az érdeklődés. A tóparti helyszíneken folyamatosan pezsgő élet fogadta a látogatókat. A nagy színpadokon a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói léptek fel. Emellett számos feltörekvő zenekar is kapott bemutatkozási lehetőséget. Népszerűek voltak az irodalmi beszélgetések, a civil programok is, kétszer is lehetett vért adni. A gasztronómiai kínálat is sokszínű volt idén. A szervezők külön figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra. A fesztivál kánikulában zajlott. Permetkapuk, ivókutak, napvitorlák segítik a hőséget elviselni Pécsen. Az önkormányzat idén is több intézkedést vezetett be a forróság élettani hatásainak enyhítésére. Folytatódnak a Mohács 500 programjai. Augusztus 16-a és 19-e között ehhez kapcsolódóan nemzetközi néptánc fesztivált tartanak, de lesznek történelmi bemutatók például Bátán, lovas felvonulással, megemlékezésekkel augusztus 22-e és 29-e között. Az 500. évforduló csúcspontját augusztus 29-én tartják. 28. alkalommal rendezik meg a Kovács Árpád országos fuvolás tábort Bolyban. Idén csak nem 70 gyereket várnak. Az egyéni foglalkozásokon túlmenően foglalkoznak duó, trió, kvartett összeállításokkal. A nagy fuvola együtteseknek pedig a tábor összes résztvevője tagja lesz majd július 20-a és 26-a között.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton, Mohács-Szőlőhegy közelében félpályás útzár érvényes a hónap végéig. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén is június 30-áig. Folytatódik a hőség, a kánikula, túlnyomóan derült napos száraz idő várható ma ide haza. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni óránkban 35-40 fok között tetőzik a csúcshőmérséklet. Baranyában 35-37 fokra készülhetünk ma mérsékelt szél kíséretében.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: Na gyerekek, egy érdekes cikkre bukkantunk itt. Hát nyilván az anyukák erről nagyon máshogy gondolkodnak, de elmondom, hogy mi a történet nagy vonalakban, és akkor mindenki elmondja, hogy mit csinálna. Felcserélte a klinika az embriókat beültetés előtt, és a szülőknek kellett hozni egy nagyon nehéz döntést. Két család találkozott, próbáljuk megfejteni, hogy mi történt. A találkozó után egyességre jutottak. Miközben a klinika már bezárt, történt ugyanis, hogy a 9 hónapig várták a kisbabájukat, az anyuka megszülte, majd a szülés végén a kezébe adtak egy csecsemőt, aki már bőrszíne miatt sem lehetett a sajátja, pedig félrelépésről szó sem lehetett, hiszen egy termékenységi klinika páciensei voltak. És azt mondják, ez nem egy rossz forgatókönyv, hanem egy valóság. A termékenységi klinika elképesztő hibát követett el, és összecserélte a két embriót, emiatt egy másik pár gyermekét hordta ki, és szülte meg az anyuka.
7: És volt egy cselés, tehát oké, belém rossz petesejtet ültettek, akkor ezek szerint. És akkor innentől kezdve megvan a túloldal, a másik
6: hát ezt próbálom kibogozni a cikkből, mert azt mondja, hogy a 6 hónapos kislány, se a sorsáról most végleges döntés született, a babát a születési szülei nevelik tovább, miután a genetikai szülők meghozták életük legnehezebb döntését, azt és lemondtak a felügyeleti jogról.
7: Akkor nincs csere.
6: a biológiai szülők ügyvédje nincs csere.
8: Nincs is meg a másik.
6: Nincs
8: gyerek.
6: Meg a másik. Érted? Ők kaptak csak rosszat. Tehát hogy nem az van, hogy két párnak
7: ellen. Én azt hittem, megvan a meccs.
6: Nincs akkor... meg a meccs. Fogtak egy pettesejtet, abba beültettek egy hímivarsejtet. Összemeccselték őket, fogták, berakták az anyukába. Az anyuka megszülte, csak megjött egy fekete gyerek.
7: És ez a probléma.
6: Hát azért azt képzeld el, mikor nagyon várod, ultrahang, járt, szerhes vagy, és megszületik egy hatalmas fekete rasta hajjal, egy nagyszemű kis barna szemű kis fek a kis csávó. És nagyon mosolyog, és néz rád. Szóltak, hogy elnézést.
8: Hogy lehet, hogy itt valami
6: itt van valami ben. Bibi. Na most ugye ott vannak az eredeti szülők, akik így a megtermékenyített petesejt és hívivarsejt, és ott van a szülő, aki nem a gyerek, hiszen nem belőle igen. van, de megszülte, táplálta, és megszülte a gyereket, végül is ő az anyuka? Vagy ki az anyuka? Aki megszülte, vagy aki a petesejt?
8: Hát ugye itt kétféle anyuka van, kellene egy biológiai anyukának, aki nem ő, és van egy hát mondjuk úgy, hogy szülési anyuka.
6: Szülési anyuka.
8: Igen, és ráadásul ugye azért különösen gáz a történet, mert egy terhelt sztoriból született ez a gyerek, érted? Tehát, hogy itt ők valószínűleg már évek óta vágytak gyerekre, és próbálkoztak már a beültetés szóba jött, már minden szóba jött, végre megfogant a gyerek, akit vársz.
6: És fekete.
8: És nem az jött, akire gondoltál.
6: Milyen szerencsé, hogy nem rasszisták a szülők azért, nem?
8: Köszönjük szépen.
6: Hát azért köszönjük szépen, azért reklamálunk. Ugye azt mondja, a biológiai szülők ügyvédje tudta, hogy egy pereskedés hihetetlenül negész jogi küzdelem lett volna, és azt mondták, hogy a harc nem szolgálná a kislány érdekét, a születése óta másik családdal él, hogy nem harcolnak a felügyeletért.
7: Hát figyelj, itt nem is az a Jedi, aki megszülte. Hát 9 hónapig hordtam a testemben, megszültem, hozzám nőtt, megszerettem. Oké, nem az én gyerekem. Itt az a fontos, aki lemondott erről a gyerekről, aki tudja, hogy ez az én gyerekem, de azt mondom, hogy oké, te hordtad ki, akkor nevelt föl.
6: Igen. Na de abban az én petesejtemből, meg a férjem hímivarsejtjében, az ott az én gyerekem.
8: Ezt mondja Juli. Azt mondani, hogy nem. Hogy akkor a gyerek békéért én hátra lépek. Bár itt ugye az jön be, hogy azt is szokták mondani, hogy maga a szülés, meg az utána következő időszak az erősebb kötődést alakít ki, vagy például az korán örökbefogadott gyerekeknél is erősebb lesz a kötődés a felnevelő szülő felé, mint a vérszerinti szülő felé. Érted? Hát igen, az a szülő, aki a petesejtjét meg a hívivarsejtjét adta, és nem benne nőtt föl ez a gyerek, és született meg, az igazán nehéz azt mondani, hogy oké, szent.
7: Hát meg ráadásul ugye arról szól a cikk, hogy 6 hónap után derült ki, nem is a csere, hanem az, hogy ki a rendes genetikai szülő. Tehát 6 hónap után már tényleg azt nézett, hogy a gyereknek mi a jó. Megszült.
6: Nem, a 6 hónapos volt a gyerek, nem a végzetes embriócsere, az a szülőszobán már kiderült.
7: Az világos, ha, igen, de hogy kik a genetikai szülő.
6: Nem találtam, igen. Nem kaukázusi, 100%-ban dél-ázsiai származású a gyerek. Tehát, hogy ugye azonnal de szó van egy másik cseréről is, mert azt mondja, a felfedezés után a felek egy fájdalmas folyamatban visszacserélték a csecsemőket, és közösen beretik, de akkor ez egy másik történet.
8: Egy korábbi amerikai botrány, és az még a jobbik eset.
6: Ja, az ott egy korábbi sztori, igen.
8: Ez még a jobbik eset, mert akkor mind a kettőnknek van gyereke.
6: Én adom a tiéd, de te adod az enyémet.
8: Igen, és mindenkihez visszajut a saját gyereke. Az még oké. De itt nem ez történt, érted? Hanem a másik pár, aki biológiailag a gyerek volt, ő ott áll gyereknél.
6: Jó, lemondasz róla, és azt mondod, hogy oké, vigyétek, nem pereskedek, vagy azt mondom, hogy nem, az én gyerekem, ad vissza.
7: Lemondok.
6: Miért? Hát, belőled van a hímivarsejt, és a petesejt, az a te, ott látsz egy gyereket, 8 hónaposan megnézed, és az a te gyereked, hát az belőled van, ő csak megszülte, a csakot most nem csak, mert nagy dolog, de hogy őt de, olyan volt, mint egy élő inkubátor, fontos, megszülte, de az belőled van, a te DNS-ed.
7: Nem látsz ebben valami hihetetlen sorsszerűséget? Tehát, hogy az élet rendez, ezt valamiért így rendezte.
8: De a tiédet meg nem rendezte, mert neked meg nincs gyereked, bár leadtál ugye petesejtet és hímivarsejtet.
7: Én szerintem minden szülő...
6: Tehát, jó, mi van akkor, azt mondta, hogy na, azért nem küzdök, mert nem tudom, hogy milyen családba kerül, nem bízom meg a két emberben. Mi van, ha rossz körülmények közé kerül? Mi van, ha berik? Mi van, ha bántják? Mi van, ha nekem nem a lemondás a célom, hanem a harcolás, hogy kiszedjem a kezük közül, mert egyébként nem kerül jó családba, és én nem bízom meg ebbe a két emberbe. Ilyen könnyen azt mondta, hogy persze, hát ti megszültétek, vigyétek, mert az élet így rendezi, és ha szar családba kerül, és ha ránézek a parra, és azt látom, hogy figyelj, ez a csávó kicsit se szimpatikus, ez ne nevelje a gyerekemet. Akkor mi van? Na,
8: igen.
6: Akkor azt mondod, hogy azért így kellett lennie, vigye.
7: És akkor vajon
6: mi van az a feladatod, hogy megmentsd a saját gyerekedet, hogy nem, ne vigye, harcolok a saját gyerekemért, mert az az én gyerekem.
7: Az a baj, én azért nem tudok ilyen tekintetben nagyon objektív lenni, mert ezt szerintem nektek már egy párszor elmondtam, hogy én nagyon sokszor néztem utána, hogy hogyan lehetnék petesejt donor. Csak hogy annyira nagyon körülményes a nőnek az, hogy felszaporítsák a petesejteket, hogy leadományozzon petesejtet, hogy végül nem vágtam bele, mert...
6: Ja, hogy adjál szép... másnak.
7: Igen. Aha. Mert hogy egyébként ennél szebb szolgálat egyébként szerintem a világon nincsen, hogy te hímivar sejtet adsz, én pedig adok petesejtet, és akkor valakinek így lehet gyereke. De végül aztán nem vágtunk ebbe bele. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy én, ha ezen múlna, én nagyon szívesen adományoznék petesejtet, mert adatasség meg valakinek az a lehetőség, hogy édesanyja legyen, hogyha én ebben tudok segíteni, akkor ez a legjobb.
8: Csak az is egy másik dolog, mert te tudsz róla, te úgy adod, de ők nem úgy
7: világos,
8: adták.
7: Világos, igen, ez egy egészen más. És akkor innentől kezdve ők vajon így együttműködnek? Tehát, hogy lesz egy...
6: Összejárnak négy.
8: Állítólag összeborultak a négy szülő az egy gyerek fölött, és azt mondták, hogy akkor úgy összejárunk, tartjuk a kapcsolatot, és hogy a gyerek követed kedvéért, a uh-huh. így van, követed a sorsát.
6: Ez milyen beteg helyzet.
8: Nem tudom, mit mondanék.
7: És a másik
6: eset? Én valószínűleg nem engedném.
7: Nem?
6: Nem. Hát minden téged illet. Szerintem ezt egy évenből megnyered ezt a pert. Nem. Hát az ha hozzád jött, és ti összeraktátok, és abból gyerek lett, szerintem nagyobb feladatot küzdeni érte, mint lemondani róla. Én biztos, hogy nem adnám oda.
7: Na de nem. Te vagy az, aki hisz az ilyen spirituális dolgokban. Tehát
6: na de nem két lehet, olvasata van a spirituális dolognak. Hát kettő olvasata van. Vagy oda kellett kerülni, vagy az a feladatom, hogy nem engedem, hogy oda kerüljön. Melyiket értelmezed, nem? Hát most hogy olvasod ezt a sztorit?
7: Az is tök izgalmas a második történet, ugye, hogy ahol meg volt a meccs. Tehát, hogy én tudtam, hogy nálad van az én gyerekem, én te pedig
6: igen,
7: tudtad,
6: de ők visszacserélték.
7: És mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy már pedig én nem adom?
6: Hogy mondjuk egy év után történik igen. meg a csere, és egy évig etetem, megszeretem, ránézek, cuki, igen. majd jön az enyém, az jó ronda.
8: Na, ugye, aha, hova cseréljek?
6: Inkább maradjon, nem, az enyém eszer. De nem a tiéd, hagyjad, nem érdekes, hogy vigyétek, hova akarjátok. Hát, na, ez egy jó kérdés, igen, hogy mi van, az egyik nem akar cserélni. De ott legalább ők sikeresen cseréltek, tehát az egy jobb történet. Hú, azért ez egy nagyon nehéz sztori. És képzeld ezt a klinikát, be is zárt a klinika egyébként, ez milyen kellemetlen.
7: Hát
6: ez milyen kellemetlen. Elnézd,
8: ki akar ide menni vége, érted? Képzeld el, milyen senki. Rossz reklámet, ki akar ide menni?
6: Nem mersz oda menni, persze, végetek
7: van. Volt egy álmos asszisztens, aki összecserélte a fiolákat.
6: Elnézett egyet.
7: Bocsánat.
6: Elnézett egyet, igen.
7: Hát brutál kártérítés.
6: Igen. És közben írja valaki, hogy igen, az anyaszervezete, a mihi állapota, a lelki állapotán is múlik, hogy ez a gyerek az milyen lesz. Hát a születendő gyerekben a szülőnő is benne van, még ha nem ő az anya. Nyilván egy csomó milyen ingerek érik, milyen a terhessége, milyen a 9 hónap, amíg ő kihordja ezt a gyereket. Egy csomó minden van ebben, persze. Amitől az a gyerek olyan lesz, amilyen.
8: Sokkal inkább anya vagy szerintem. Az anyai érzést sokkal inkább megtapasztalod, mint az, aki adta ugye a sejteket. Nem?
6: Igen. Persze. Szerintem persze, hát ott mész végig a folyamatom.
8: Igen, nevelkedik benned a gyerek, megszülött, 6 hónapig ott vagy. Szerintem az anyai érzések, az ösztönök, a minden, a gyerekkel való kötődés, ez sokkal jobban kialakul, mint te, aki ugyan vérszerintileg az anyja vagy, de még csak, és ez megint idézőjeles, nem te szülted meg, nem benned nevelkedett föl.
7: Hát pont ezért gondolom azt, hogy én azt mondanám, hogy hátralépek, és akkor ennek így kell lennie, mert hogy azt gondolom, hogy nagyobb trauma lenne ezt a gyereket igen, elválasztani ettől a szülőtől, aki megszülte, mint az, hogy én gyakoroljam a jogaimat. Valószínű. De te küzdenél, miért te küzdenél érte?
8: Nem.
7: Nem.
6: Hagynád te is?
8: Én is.
6: Tehát ránéznél, ott van neki szemüveggel, leokoplasszal, lerakasszal, érted? Egy finézőkés a kezébe, egy mangalica...
7: Születéskor 1,90 magas.
6: Egy mangalica kolbászot fogna a gyerek, már 1,90 lenne a szülőszobában, érted? Már vágna ott a szerrános sonkát, és azt látsz, hogy mennyi Józsika.
8: Nem tudom.
6: Érted? Nem tudom. Mert sokkal szelet előtt állna a gyerek egy literű olívaolajjal a kezébe, érted? Egy cigivel a szájába, és egy apám is mondaná, hogy...
8: Feleszel a kezébe.
6: És mondanád, hogy vigye a gyereket.
8: Attól függ ugye, hogy van egy gyereke, de egyébként van kettő, és akkor valaki azt mondja, hogy ez
6: így... De valószínűleg tehát nem nincsen, mert hogy ők lombik, tehát nekik ez egy nagy küzdés volt, sok próbálkozás volt, hormonkezelés volt, majd megszüli egy másik, és még azt is kell mondani, ők nagyon fejlettek akkor spirituálisan. Ez egy 10 éves út, míg ezen végigmentek, körülbelül vagy 8 éves. Aztán meglett a gyerek, és a végül más hordja ki.
7: Nem is
6: és azt mondta, az élet érdekes rendező, akkor lehet, hogy nekem nem kell, hogy gyerekem legyen. Nagyon kemény sztori.
7: Hogy melyik nagyobb fájdalom a genetikai szülőknek? Követni utána ezek után ezt a gyereket? Minden hónapban elmenni?
6: Na, az már az extra önkínzás. Az már az elmész.
7: Vagy megszakítani minden kapcsolatot.
6: Hát de hogy elmész, és akkor bölcsödébe megnézette is a saját gyerekedet? Nem adnám. Á, Ne, én ezt nem tudnám. Elkímész a játszótérre, leselkedni, jött a kis délázsi.
8: Hát elengeded
6: inkább. Kaukázok, és egy kis vágott szemű gyerek ott rohangál, érted? Tehát, hogy nem.
7: Körmet szakadtáig.
6: Szülőket eltesszük lábalól, fölbéreljük gyereket, visszahozzuk.
7: Az
6: alkalmatlanságot rájuk hívjuk a gyámügyet, elhozzuk a gyereket, aztán kész. Sajnos, ez így van. Nagyon kemény történet, hogy miket produkál az élet.
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey!

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét benépesül Villány történelmi pincesora, temető térkép készül. Különleges dologról kérdezték meg az AI-t, mondom a híreket. Digitális sírkataszter és temető térkép készül a Szászvári köztemetőről. Teljes körű drónos felmérés indult el, nagy felbontású georeferált ortofotókat készítenek. Egy helyi vállalkozó árajánlatát fogadta el napokban, ezzel kapcsolatban a település képviselőtestülete. A felmérés célja a temetői nyilvántartás napra készítétele. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye Levéltárából című koncertet. Egyébként könyvbemutató is kapcsolódik ehhez a kőtárban. Július 2. hétvégén ismét benépesül Villány történelmi pincesora és rendezvénytere. Az idei Villányi Rozé Fesztivált július 10-e és 12-e között rendezik meg. A fesztivál évről évre a nyár egyik legnépszerűbb boros eseménye Magyarországon. Központjában a Villányi Rozé borok, a kiváló gasztronómia és persze az élő zene áll. A fesztivál története több mint másfél évtizedre nyúlik vissza. Az esemény mára a Villányi borvidék egyik legfontosabb turisztikai programjává vált. Évről évre több ezer látogató érkezik a mediterrán hangulatú borvárosba. A vendégeket helyi pincészetek különleges borkóstolókkal várják, az ételkínálatban pedig a villányi és a baranyai ízek kapnak hangsúlyos szerepet. Megkérdezte a Bama.hu a mesterséges intelligenciát, hogy amennyiben húsvér ember lenne, melyik baranyai településen telepedne a legszívesebben. A lap megjegyzi, nyilván az AI által összeállított sorrendet fenntartásokkal kell kezelni. A mesterséges intelligencia az ötödik helyre hosszú hetén sorolta. A negyedik Szigetvár, a harmadik Villány, a második Orfű, az első Pécs lett.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Felújítási munkákat végeznek a Komló Verzum látogató központ mögötti parkoló területén június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől. Jó utat kívánok és koncentrációt ebben a nagy melegben. Folytatódik a hőség, a kánikula, túlnyomóan derült napos száraz idő várható ma ide haza. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni óránkban 35-40 fok között tetőzik a csúcshőmérséklet. Baranyában 35-37 fokra készülhetünk ma, mérsékelt szél kíséretében.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni, nekem megmarad a tiszta lappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
6: Nem érzem alatt. Szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
5: Aha.
6: Hát ugye? Van, persze, hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azon úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát fie, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
5: Igen. A haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van. Annyi.
6: De a szerelem az meg ilyen.
5: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az első...
6: Szerelemben, a szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
5: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
7: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
5: Hát, igen. Annyi szinglinő van, ne már haverod saját levarrod.
6: De
5: azért.
6: De vele lettél szerelmes. Hát ne hallod.
5: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
6: Nagy beszélgetések vannak, lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás. A szexben van.
5: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
7: Szerelem van.
5: Jó, hát szerelem van. Meggyőzhető vagyok. Akkor
6: Akkor oké.
5: Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
6: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
7: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
6: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
5: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Be nem mondjátok a nevem. Azt mondja, oldozzatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
6: Hát nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
5: Igen.
6: Tehát ez magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
5: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom, majd egyszer, alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
7: Hát, de ha sohasem volt jó viszonyatok.
6: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
5: Megcsinálod.
6: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
5: Nincs
7: persze,
5: ezzel
7: ezek kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
5: Aztán meghal.
6: Aztán ott hagyod.
5: Aztán meghal.
7: Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
5: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
6: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
5: Így van, be kell menni, ott voltál.
6: Igen, letudva.
5: Így van. Igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre.
6: Jó,
5: oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azonnal csörögjünk fel.
6: Hogy csinálod?
5: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeljetek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
7: Na miért?
5: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni. Ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
6: és
5: gané.
6: És még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
5: Igen, ugye, nem vagy barát.
6: Hogy itt egy egyszerű szex van.
5: Nem vagy a barátjuk, és remélem
7: és
5: kiderül.
7: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
5: Már melyik párkapcsolat
7: döglődik? Hát, ha a barátodnak a
5: Nincs feloldozás. Nem, egy barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, figyelj, én elváltam az exem, gyert, csináltak, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy de ne arra úgy, ha nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
7: Segít pontot tenni a végére.
5: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek,
6: ez
5: de durva.
6: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
5: Hát de... itt egy megoldás van.
7: le kell csapni a barátod csajára.
5: Menj rá a nem létező barátod nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd.
7: Hát inkább csak ventilált.
5: Ja, csak ventiláltam. Tinder.
7: De figyelj, lent.
5: Rossz lányok. Valamit csinálj.
7: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
6: Igen, hát, de hány éve van?
5: 37
6: lent?
5: Éve
6: nem
5: ott
6: nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
7: Tehát most mit mondasz neki?
6: Hát igazdolod? Pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
5: Ez kemény, ez erre nehéz jutna, igen.
7: Kezdjél el inni.
6: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
7: Na, itt álljunk
6: azt meg. Ez, igen, majd erre várjál, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
5: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veled a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, miben van?
6: Na ezt akartam kérdezni.
5: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
7: Érted, és hogy fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
5: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak emberek? Te jó Isten!
7: Eleve, hogy merül fel egy

0: Oldozzatok fel a kolléganőmmel, 3 havonta találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
1: Most még.
0: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a kettő. 2 év. Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem, az...
1: Na, ugye véleményes legalábbis.
0: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújjak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
2: Nincsenek kilengések.
0: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, az milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
2: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
0: Abszolút.
2: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
0: Nyilván, igen.
2: Hogyha volt igen. Egy ilyen combos múlt.
0: Igen. 2 gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a 2 gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
2: egy
0: vele.
2: Egy kis én idő.
0: Semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz
1: és
0: anya.
1: És be a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
0: A férje.
1: Az is.
0: Szenvedjen.
1: Hát milyen anya vagy te?
0: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
2: Hát és egy heti, kicsit... heti 5 alkalom ezt ő csinálja, és azt a 2-t.
0: Igen. Mikor 7-ből 7-et autózol, picit erős, de...
1: ott kezdje gondolkodni.
0: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkiismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
2: Van egy dilemma.
0: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, ez semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
1: Ma már azért ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
0: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondta, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem. Egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
2: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatalember, aki megcsinálja a számom kiadható?
0: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani a párommal, mert beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett. Soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatást, srácok. Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
1: Hát ha megbeszéltétek.
2: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
0: Na látod, itt van. Igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül? Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De de nincs ez a baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van

0: pároddal, elmész három napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
1: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
0: Nem vagy ettől rossz anya.
1: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
0: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Jónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit, szívem, ma Jónás van, Balázséknál ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopronfest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Berobbant az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma. Vért adhatunk a következő napokban is. Megépítik a kerékpárutat. Jó reggelt kívánok! Megkezdődött az ős dráva kerékpárút dráva csehi bevezető ágának megépítése. A beruházás megvalósítására dráva csehi község önkormányzata és Tésenfa községi önkormányzata közel 438 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a terület és településfejlesztési operatív program pluszban. Berobbant az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma Magyarországra. Már harmadfokú a hőségriasztás. A Kárpát-medencébe délnyugat felől rendkívül meleg, száraz levegő érkezett. Ennek hatására napról napra emelkedik a hőmérséklet. A Hungaromet előrejelzései szerint ma országszerte 34 és 39 Celsius fok közötti csúcshőmérséklet várható. Baranyában délután 37-39 fokos lesz a hőség. A napsütés csak kevés fátyoz és gumó új felhő zavarja, csapadék nem érkezik. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább fokozódik a hőség. Hétfőn és kedden már helyenként 40 fokot is megközelítheti a csúcs. A mostani meleg egyébként több fokkal meghaladja a sok éves átlagot. A nyári melegben, a szabadságok idején különösen fontos, hogy az egészségügyi ellátáshoz elégséges vérkészítmény álljon rendelkezésre. Ezért hívják, várják a véradókat Baranya több pontján is a következő napokban. Hétfőn például Komlón az Esperantó téren, illetve működik majd a Pécsi Regionális Vérellátó, a Mohácsi Transfúziós Osztály is, de lesz kitelepült véradás 30-án Szigetváron. Tűzsonglőrökkel is találkozhatunk idén a Zsolnai Fényfesztiválon, hiszen csütörtöktől majd vasárnapig, tehát július 2-ától minden nap láthatunk tőlük előadást.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában, a Hasmihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak most a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár, a környező utcákban pedig megváltozott a forgalmi rend. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség, a kánikula, túlnyomóan derült napos száraz idő várható ma ide haza. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 35-40 fok között tetőzik a csúcshőmérséklet. Baranyában 35-37 fokra készülhetünk ma mérsékelt szél kíséretében.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: Na mi van az Zöldfoki Szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma, ez az a kapus?
7: Ez ő az a kapus.
6: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
7: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea felé.
6: Jól állnak, igen?
7: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
6: Igen, az cuki ez a történet.
7: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
6: Hogy miből lettek a játékosok?
7: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
6: Igen.
7: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele
8: valahol. Vagy csak átsétálnak a szomszédban.
7: Vagy átsétálnak, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki szigeteki szövetségi kapitány azt a Vudját választotta az össze terelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
6: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
7: És úgy néz ki.
6: Ürületesen jó arcok.
7: Na hát, Roberto López például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
6: Ne csináld! Ez, tehát, hogy kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
7: Így van, tehát megkapta a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
6: Hogy valaki vele. Szórakozik
7: igen.
6: velük.
7: Kicsit igen, tehát, hogy ilyen nincs.
8: Facebook osztály találkozó szervezés,
7: ilyen,
8: nem?
7: Ilyen nincs.
8: Aki éppen odaért.
6: Felfoghatatlan. Ugye ez a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú idejvilágban, és csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud. De mondjuk egy Zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint, de hát már fenét, már csúcsot döntött. Most már azt hiszem, valaki elküldte, ilyen 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Egy Zöldfoki szigeteki másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik. Ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot, 2 ponttal. Valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
7: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A Zöldfoki szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Ugye? Egyes, kettes, félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
8: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak. De kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestőmázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
6: Ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van a Stopira nevezett játékos, az Zöldfoki szigetek csapat, aki magyar állampolgár volt, és a Videótomban is játszott évekig.
7: Hát van nem egy magyar meg gyerekek, ez az.
6: Igen, Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője van a kapusnak. 16 millió követője. Úgy, hogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
7: Hát az nagyon
6: kell. Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
7: Tudsz.
6: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Aztán Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
8: És mi lenne megnyerni, tudod?
6: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követően. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg.
7: Tényleg.
8: Igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
6: Szóval Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
7: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9
6: hónapig várt.
8: Rákta, emészgette.
6: Olyan jó, olyan kevés nagy. A jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk, meg annyi jó játékos, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjuk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
7: Más körülmények között.
6: Nyilván más. Be, más tudod? Egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrend, más a mértékegység, ezért ezt pontosan tudjuk. Na de azért közben mégis kint vannak. Mivel igen, a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
8: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
6: Ja nem akarom, nem. Csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
7: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
6: Igen.
8: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez szép milyen gyönyörű vidék?
6: Igen. Itt vannak szép a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye aztán az argentin kapus, és most már a hatodik helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromba, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem van lehet válogatni. Igen. Jó arca csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angolna, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak, egy ilyen szedett-vedett csapattal, közben zseniális. Tényleg.
8: Egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez,
6: hát
8: a további
6: nem,
8: jut, ezeket, vagy mennyi
6: ezeket
8: pénz
6: nem jön? Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, további jutás, biztos horror.
8: Mennyi időre lesznek horror. Meg, ha ezt mondjuk behúzzák.
6: Ide, aki az olaszok sincsenek, jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni meg, hát igen.
7: Na, akkor én bekövetem Vozinát.
6: Na mennyi most a szám?
7: 15,6 millió.
6: 15,6 millióval van.
7: 15,6 millió.
6: Akkor ő már a hatodik legkövetettebb kapus a világon. Hatodik legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapust. És már lehagyta az argentin kapust is, a Martinezt, akinek 14 millió követője van.
7: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát
6: de és miről posztolt?
7: Hát semmi, erről.
6: A csapatról.
7: A csapat, szurkolók, ugye nyilván.
8: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is
7: aktív,
8: már nagyon aktív volt.
7: A csávó.
8: Igen.
7: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen képeket, nincsen semmi ilyesmi.
6: A Szoboszlait követik 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos,
7: mennyi a pontos? 15 millió.
8: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
6: Igen, igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, ja, elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
8: Kérdés, hogy azóta az anya eltűnt és állampolgárságért.
6: Igen, az anya felszívódott
8: valahol. Nem fog visszatörni az
6: ötfogi szigetet. Mama finoman dicidált egyébként, igen.
8: Menekült státuszért folyamodott.
6: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
7: Simán.
6: Egyébként simán lehet. Instáhol lehet keresni VB Reels-eket, nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
7: Ugye milyen érdekes?
6: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak, megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
8: Vagy továbbküldöd.
6: Vagy továbbküldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. De csak beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
8: VB videók, kutyás videók, és csöcsös csajos videók.
7: Igen, de ezek jönnek.
8: Ez a három.
6: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát ez onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem.
7: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
8: Mert ezek a csöcsös csajok iszonyatosan jól táncolnak. Jó, csomó táncoló, ilyen videó.
7: Persze.
6: Egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát, hogy tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
7: Nem jön,
6: nyugtass
7: már meg.
6: Kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros, hát nézzen. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
7: Te beteg állat!
6: állat. Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus. És ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
7: Add ide, add ide.
6: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
8: Insta.
7: Mi van?
6: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet.
7: Mi van?
6: Tehát semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
7: Függőágy, magaságyás, majka!
6: Magaságyásos videó? Nézel magaságyásos videó?
7: Hát itt van.
6: Vagy hol? Beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és dolja neked a videókat. Tehát csak elég a haja.
8: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
6: Nem baj.
8: Milyen hatott?
6: De nem, hát otthon van magaságyásod. Hát
8: hogyne?
6: Hát akkor, éppen... hát itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan. Tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy uszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, hogy azt, és aztán földob boltokkal, tehát tök okos.
7: Kutyás, de, romantikus igen? Szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
6: ilyen
7: közötte...
6: Ilyen nekem egy darab nincs.
7: Nekem sincs, elhihetett, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
6: Ne csinálj!
7: Juli, mi történik a te Reels-eddel?
6: Mi van a Reels-eddel?
8: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl.
6: A Tomi, nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
8: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
6: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát engem nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
8: Oh, jaj, nagyon jó!
7: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
6: Figyelj, Feri, micsoda!
8: Szétnyomja a gyurmát.
6: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És valamivel szenved, valamivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebben. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
8: De, hogyne, egy időben én.
6: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
7: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
6: Egy ideig dobta, most leállt.
8: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta
6: ezt. Ezt nem néztem, igen.
7: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
6: De miért kezd el lólábat? Ugye?
7: Hát
6: hogy gondolkodik?
7: Rákattintottunk.
6: Vagy azt tényleg az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hátat és rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktraktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
7: Te ott voltál.
8: Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára. Hát nem,
6: és kézzel, nincs meg semmi. Tényleg nincs meg semmi.
8: Átfolyik az egész.
4: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több intézkedés is életbe lépett, a hőség miatt megkezdődött az aratás Baranyában. Lánykérés a vasútállomáson, elhangzott az igen. A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb fokozatú Magyarországon. Az országos tiszti főorvos akkor rendeli el, amikor a tartós hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelent. A jelenlegi intézkedés Baranya vármegyére is érvényes június 30-a éjfélig. Vételkörzetünkben több intézkedés is életbe lépett. A baranyai önkormányzatok és intézmények gondoskodnak arról, hogy a lakosság számára klimatizált helyiségek álljanak rendelkezésre, ahol bárki lehűtheti magát. Ezek jellemzően kormányablakok, művelődési házak, könyvtárak, bevásárlóközpontok és egyes közintézmények. Az országos lista katasztrófavédelem honlapján érhető el, és ott Baranyára kell rákattintani, és akkor megjelennek a hűtött helyszínek. Jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete, tudtuk meg a Mezőföld Víz Kft-től. Ófalu község önkormányzata mindenkit arra kér, ellenőrizze az ingatlanját. Megkezdődött az aratás Baranyában, a vidéket járva, aki nem akarja is észreveszi, rengeteg a munkagép, mindenhol porfelhő kíséri a műveleteket. A gazdák felkészültek, várták az előzetes terveknek megfelelően, pedig meg is kezdték az aratást, mondta Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnöke a bama.hu-nak. Lánykérést nem sűrűn lehet látni a baranyai állomáson, de most ez is megtörtént. Pénteken számolt be a Nagykanizsa Barcs-Pécs vasútvonal Facebook oldala a megható jelenetről. Kiderült, Péter és Lívia itt találkoztak, így adta magát, hogy a lánykérés is ezen a vasútállomáson történjen meg. Szerencsére az igen sem maradt el, látható a videóban. A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkületre kell számítani. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot. A Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodó sávot lezárták. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-jel. Folytatódik a hőség, a kánikula, túlnyomóan derült napos száraz idő várható ma ide haza. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákban 35-40 fok között tetőzik a csúcshőmérséklet. Baranyában 35-37 fokra készülhetünk ma, mérsékelt szél kíséretében. Extrém erős az UV-sugárzás. Este 29-31 fokra hűl majd le a levegő hőmérséklete Baranyában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: Hol volt a lányod? Mit valahol volt a lányod? Mi történt?
5: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy képzeljétek, az alaksorban feszített víztükrümedence volt, szaunával, kétemeletes.
4: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na
6: több, csak azért, meg kell ünnepelni.
4: Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
5: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod. Tehát
6: de nekünk... velészt egy napra ki lehet bérelni. Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár... és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
5: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
6: értelek,
5: a bandázás.
6: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
5: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát óriási emelkedett hangulat.
4: Ez összedobós, ilyenkor mert egy e-mail a szülőknek, a kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az ünnepelt szülei állják. Most mennyi? 2 kiló?
5: Kicsivel több, mint 2 kiló volt.
4: Igen, 200 ezerért odaadnak egy budai villát? Igen, egy egy estére? Két
5: igen.
4: kiló?
5: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát, hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők így bulizgatnak. És tudod, hogy fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérel egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak, meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az ára, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hot dog, meg egy szelet sütemény.
4: És csak hogy egészséges sejjünk. Csupa vitamin, az összes hútejon hangzik.
5: És 3 órás ugrálás, mikor gondoltok, mennyibe kerül per fő?
4: Per fő, 3 óra kibéreld ezt az ugrálóbaszt?
5: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek, aha, a parkok, ahova
4: 15 ezer.
5: 12.500 forint per fő gyerek, aha, 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások,
4: akkor a 120-ba.
5: Az egy 120-aska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
4: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet
6: de
4: várj, ott?
6: Akkor még ott a plusz kaja pia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
4: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóan, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit ad majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hova emeled a tétet. De valószínűleg ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000 kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsó meg. Úszza. Nincs takarítás, nincs semmi gondja.
6: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
4: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán mondjuk, milyen lesz.
5: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt, de az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
6: Limuzinna. Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
5: Mikor meghallottam, mondta a lényeg, beültünk egy nagy autóba. Aha, kinek? Egy nagy limuzinba. Biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
4: De miért viszel 5 éves gyereket limuzinna? Tehát mit ad hozzá,
6: sem,
4: hogy borzasztó
6: semmit.
4: Nagyot villantasz?
6: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondol, nem? Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
5: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon, és
6: hát Júli, soha, ugye? A Maldívom.
5: Igen.
4: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dubát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban, de hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztánk, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet. Igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntet, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet. Miért ne bérelni neki egyet, nem?
6: Biztos, hogy van itt egy kaució, amit le kell.
4: A kauciót le kell rakni, persze, nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben van minden, akkor azt visszaadják.
5: Náluk igen. Egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
4: Jó, hogy ti rendeztetek?
5: Hát,
4: na, arra nem lennék hajlandó.
5: Elvonultunk otthonról.
4: Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
5: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
4: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házadba, hogy hányanak össze mindent, az nem így.

0: nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18. évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
1: Igen.
2: Ah, na.
1: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
0: Adom.
3: Ha van jacht, akkor majdre.
0: Igen, van, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyűjthettem egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan ronyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de itt mit csinálsz, itt engeded a gyereket, hát menj át, ha most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát menjen el.
2: Igen, csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami aha. ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni kicsim, szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
0: Az 5 évesnek az limuzin, nem, persze, az nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen beszülni, abba becsepen, addigra kész van a gyerek. Megvan az értékrendje. Te átadtad, amit áttudtál, nem? Elmegy egy ilyenbe, vereti, egy bulizik egyet, jól érzi magát haverokat, tök jó, oké, kibéreltek ez egy pénzes osztálytársának egy villát. De ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves az majd azt látja, hogy nekünk ez így, így ebben a formában aha. nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te úgy felkészítette. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiséget semmilyen szinten.
1: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkorotokban zsúrotok?
0: Gyerekkorotokban, mert ilyen lakótelepi, persze, elmentél, meghívtak az egyik óvodai osztálytársad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobában, padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkré keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy, tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkré kereszt, nem nyúltunk akármikor.
2: Hát a születésnapi buliba kented a vajas kenyeret rá, egy szelet parizer, meg a egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
0: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen. Jó volt, igen.
1: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
0: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapat, és aki rohantál, és senki nem hozzád jön.
1: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz,
0: nyomorúságos, illetve akkor tök jó, ez volt. Ez volt.
1: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő
0: igen,
1: jött
0: ő volt az, aki szintén azt gondolta, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, és eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
2: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
0: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
1: Ez volt az ajtó.
0: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált egy jobb kedvedet, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egy szemfiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
1: Igen, figyelj.
0: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
1: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
0: Jézus, nagyon... hogy elmondva is borzongok.
1: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
0: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd, hogy megmaradt az egész tortát. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
1: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napirendet aznap. Hát,
0: gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben. Nem. Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
1: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
2: igen, minek kicsi, úgy
1: neked igen. Minek?
0: De vannak hasonlók, az én születésnapomra 2 gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött el ide. Azt a minden

0: Segíd, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ így ebből a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülinap, hétfő meg mentem érettségizni.
1: Én sem emlékszem olyan.
0: Nekem sincs olyan meg.
1: Óriás.
0: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk vala kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró áztetőn, szobrok a medencébe, pingpongasztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
1: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 ezer forintot kóstált.
0: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfalig.
1: Egy sikeres élettörténete.
0: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis furót, persze leggagyibat, azzal a cím szóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ tették. Volt. Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmben 12 vendég volt a családdal együtt.
1: Szűk családi körben.
0: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulidra, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívom volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
1: Jaj, az is milyen szavarom.
0: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad, ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi, Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én Gizi küldte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
2: Gyönyörű ajándék.
0: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi polit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
1: De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. Tünde.
0: Igen. 2 hét múlva lesz 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
1: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
2: Hát jó, ez hát teljesen korrekt.
0: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
1: Tehát
0: ha a Júli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfettit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi ezért citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
1: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
0: kérdezik. Nem, a tiéd azt mondja, ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
2: mennyire
0: nem vett ki szarőt.
2: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
0: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben bemarad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
1: Ősz a konyhában, a viaszos vászonterítős asztal mellett. Nagyon.
0: Nagyon kemény.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regál Lili, Yamina, Metzger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Newick, Will Cox, a Stadium X, Anton

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi és hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Az új kollégái már várják.
6: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
7: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz! Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét! A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
9: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Az új kollégái már várják.
6: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
7: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
4: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance, dance
1: the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és igazi buli hangulat a hétvégi pihenéshez. Bízom benne, hogy mindenki valahol hát előrehozta a sziesztát, és hűvös helyen hallgatja a Rádió 1-et. Egész Európában dőlnek sorra a meleg rekordok. Londonban egy 100 éves meleg rekord dőlt meg, aztán a héten Franciaországban is minden idők legmagasabb értékét mérték, akkor valahol délnyugaton majdnem 45 fokot, nagyon-nagyon durva, és hát a brit kormány is kénytelen volt lemondani a Buckingham palota előtti őrségváltást. Nem bírták volna a katonák a medvebőr kucsmát és a gyapjú egyenruhát. Rihannát hozom most az abszolút fénykorából.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hajt.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Bibi Rexa például, az albán származású amerikai énekesnő, aki a hőkupolával Majorkán találkozott, ott szapozott egyet, miután fellépett az egyik reality, a Brit Love Island, hát most a 13-as rész villájában, ott is van egy ilyen villa, exkluzív VIP koncertet adott az ott lakó szereplőknek, a Me, Myself and I-t és a Sad Girls David Guettával közös dalát is előadta. Mi most ezt szeretjük tőle nagyon, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a legnagyobb nyári forróságban is. Hát ilyenkor sokan gondolnak rá, hogy egy jó kis hideg jeges sör, vagy egy jéggel megpakolt kóla, az most biztos, hogy lehűtene. Ez egy nagyon nagy tévhit. A jéghideg ital ilyenkor óriási sok a szervezetnek, mert hirtelen úgy érzékeli a gyomor, hogy megfagy, úgyhogy a belső termosztátunk elkezd dolgozni. Hát inkább ígyunk valami langyosabbat, valami kevésbé jegeset. Ami pedig jön... Dalton, annyira jó hangja van ennek a fickónak, ugye? Blood Running, és mutatom, hogy melyik fesztiválon lehet Rádió 1-es DJ-kkel találkozni legközelebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: egységben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Zenés éjszakai fürdő Harkányban, egy igazán különleges estén, július 4-én a Lepke-medence környékén, zene, ritmus és felejthetetlen hangulat vár. Jön a Zenés éjszakai fürdő, Afrohouse és Afrobeat partival, Nyúvik, Hamvai, DJ Duli és Bara. Részletek a Harkány fürdő honlapján. Idén 30 éves a Puchner birtok. Egész napos családi programkavalkáddal várják a látogatókat a Bikali élménybirtokon július 4-én. Az ünnep fénypontjaként Pintér Tibor és a Nemzeti Lovasszínház nagyszabású lovassója lesz látható. Részletek, info, élménybirtok.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vígjáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák az univerzum védelmezői, az Ördög Prádát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info Cinema City. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
3: Svájci precizitás minden egyes csészében.
4: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
3: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
4: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
3: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a legjobb.

0: adásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

1, csak igazi mai sláger, megy kellemes hétvégét mindenkinek, jaj, kellemes hőkupolát mindenkinek, aki ma tartja, de jó lesz ezt a szót már nem emlegetni holnap utántól. A mikrofonnál Kis Márti egészen délután 3-ig, akkor kezdődik a Top 50-es listán Györke Attissal, 5 órától pedig Cookie Mix-el, és a héten nem csak a rádió egy live mix kapcsolatát nyári üzemmódra, ugye Summer Edition-re, de ugyanez igaz a hétvégékre is, úgyhogy Cookie, a francia Muki, ma is 2 órán át mix-el, 5 és 7 óra között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Eger megy a folytatásban, pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kero például, valódi nevein Thomas Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában 4-szeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották. 14 év késéssel robbant be a köztudatba, úgyhogy másodjára világsiker lett a dalból. Turn the lights off, DJ Dark remixében hozom Kero dalát.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a 2026-os nyári szezon első hő hullámában is. Gyanítom, hogy nem ez lesz az utolsó, viszont látjuk már a fényt az alagút végén. Hétfőn fog csúcsosodni, kettől pedig érkezik majd az enyhülés, a hét második felében pedig záporok, zivatarok. Ilyenkor a jéghideg zuhany alá kívánkozunk, de ez abszolút kontraproduktív. Villámgyorsan lehűt, de aztán még jobban felmelegszik a szervezet, úgyhogy inkább egy ilyen langyos fürdőt, langyos zuhanyt engedjünk meg magunknak. Na, én meghozok egy buli klasszikust, Guru Josh Project.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regán Lili,

0: Kalmar.
1: És Pure Beat. Június 2-3-4 Dunapart Fest. Rád Kevin. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
6: Az új kollégái már várják.
7: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
8: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
2: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai slágerben.

0: 2026. június 28-a van, vasárnap déli 12 óra.
1: Hírtér Mohács, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
0: Folytatódnak a Mohács 500 programjai. Augusztus 16-a és 19-e között a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivált is ennek keretein belül tartják meg. Augusztus 22-e és 29-e között indul majd el a Mohács 500 emlékhét. A rendezvényeket Bátán és Mohácson szervezik meg a történelmi bemutatókkal, lovas felvonulásokkal, megemlékezésekkel és kulturális programokkal. Augusztus 20-a, 29-e lesz az 500. évforduló központi megemlékezésének napja, amely az emlékév csúcspontjának van, hát már most beharangozva. A Mohács 500 emlékév ebben az esztendőben egy egész éves programsorozattal ünnepel. Az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulójára irányítják a figyelmet. A szervezők célja, hogy a történelmi megemlékezéseket kulturális, tudományos és közösségi rendezvényekkel egészítsék ki. Az év során országos és nemzetközi konferenciák mutatják be a csata történelmi, hadtörténeti és diplomácia történeti összefüggéseit. Több múzeum és levéltár tematikus kiállításokkal, valamint különleges dokumentum és leletbemutatókkal csatlakozik az emlékévhez. A Janus Pannonius Múzeum előadás sorozata a magyar történelem sorsfordító eseményeit állítja a középpontba. A Mohács 500 program részeként történelmi ismeretterjesztő előadások, családi napok, régészeti bemutatók várják az érdeklődőket. A múzeumok éjszakáján látványos terepasztal idézi fel a Mohácsi csata eseményeit közel 3000 kézzel festett figurával. Az iskolák számára külön emlékórák és oktatási segédanyagok készülnek, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék a korszak történetét. Országos irodalmi és művészeti pályázatok is kapcsolódnak a jubileumi évhez. A rendezvény sorozat csúcspontja augusztus végén lesz, tehát a csata 500. évfordulóján. Az ünnepi hét keretében zajlanak majd a történelmi megemlékezések, a koszorúzások, a kulturális műsorok, a közösségi események egymás után, és több település saját rendezvényével idézi fel a korszak emlékeit, köztük Báta is. A szervezők történelmi bemutatókkal, lovas programokkal és hagyományőrző eseményekkel is készülnek. A Mohács 500 emlékév kiemelt célja, hogy a történelmi emlékezet mellett a térség kulturális és turisztikai vonzerejét is erősítse. A jubileumhoz fejlesztések és új kulturális kezdeményezések is kapcsolódnak. A programok között koncertek, kiállítások, tudományos fórumok és közösségi rendezvények egyaránt helyet kapnak. A szervezők arra számítanak, hogy az esemény sorozat több tízezer látogatót vonz Mohácsra és a környező településekre. Az emlékév üzenete, hogy a mohácsi csata öröksége nem csupán a múlt része, hanem a nemzeti emlékezet és az összetartozás fontos eleme is. A Mohács 500 programsorozat 2026-ban történelmi, kulturális és közösségi élmények sokaságával várja az érdeklődőket. Digitális sírkataszter és temetőtérkép készül a Szászvári köztemetőről. A felmérés célja, amit egyébként geografált ortofotókkal készítenek, illetve drónos felvételekkel, hogy a nyilvántartás korszerű naprakész pontos legyen. A parcellák, sorok, sírhelyek térképi azonosítására is sor kerül, és ezokat nyilvántartásba veszik, majd megnézik, hogy hogyan is frissült az adatbázis. Visszakapta az ellopott szivattyúját a baranyai gazda. Csány Oroszó külterületén található dinnyeföldről loptak el a napokban egy öntözéshez használt 70 000 forint értékű szivattyút. A sejei rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A 28 éves helyi férfit elfogták, előállították és kihallgatták. A lopott szivattyú is előkerült, tehát azt lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának. A gyanúsított ellen lopás miatt nyomoz a siklósi rendőrkapitányság. Az elmúlt 15 évben számtalan graffiti került fel az Orfűi közelben lévő főút mellett álló sziklára, ahol eddig leginkább születésnapi köszöntések vagy egyszerű üzenetek voltak olvashatók. A hét elején valaki viszont a Fishing on Orfű fesztivál miatt pingált fel egy újabb és egyébként minőségibb rajzot. Erre spanyolul írta fel azt, hogy Pesca en Orfű. Na erre rákerült egy másik alkotás, az Orfű ordály. az interneten csak tundikőként szereplő szikláról. Annyit lehet tudni, hogy az első graffitik 2012-ben jelentek meg a Kövön, majd egyre többször ezeket átfestették. És akkor zárjunk sporttal. 12 ország részvételével rendezték meg nemrég a Reménységek Nyílt Európa Játéka elnevezésű asztali tenisz utánpótlás versenyt Veszprémben. A mohácsi TIE 1888 asztali teniszezői szokásukhoz híven jól szerepeltek e kiíráson. A királynék városában az U13-as egyes versenyszámban Halmai Csongora harmadik helyen végzett. A sor szeszélye, hogy klubtársával, barátjával, páros Erikkel kellett játszania a dobogóra jutásért. Itt Csonginak jött ki jobban a lépés, amely Erik számára végül az ötödik helyet jelentette. Az U13-asok között csapatban szintén a dobogó harmadik fokán állhatott a két fiú. Óriási csatában kapott ki kettősünk, a mohácsi kettős a későbbi győztes angol duótól 3-1-re. Korosztályt lépve az U15-ösök mezőnyének egyik ötfős csoportjában Erik veretlenül lett az első, többek között egy kínai és egy angol fiút is le tudott győzni. A főtáblán a 8 közé jutásért megnyerte mérkőzését, ám a későbbi aranyérmes már túl nagy falatnak bizonyult. Az így szerzett ötödik helye azonban így is minden dicséretet megérdemel. Csongornak ugyancsak lett egy győzelme a csoportjában, ezúttal a 3 évvel idősebbekkel vette fel a küzdelmet. Az MTE 1888 asztali tenisz szakosztályánál az eseményt úgy értékelték, csodálatos fél évet zárt a két fiatalember. Országos újonc csapatbajnokságban mérettették meg magukat, és így a második helyet szerezték meg. Pálos Erik megnyerte az év legnagyobb erőpróbáját, az újonc országos egyéni bajnokságot. Halmai Csongor Mohácson nyert ranglista versenyt. Az NB3-ban mindketten jól szerepeltek, egy-két mérkőzést játszottak az NB2-ben és szintén eredményesen. Komoly nemzetközi megmérettetéseket álltak ki Boszniában, Horvátországban. Eredményei tehetségükre felfigyelt az országos szakvezetés is, a fiúk bekerültek a Héraklész programba, melynek résztvevői adják a serdülő válogatott gerincét. Ezt írta tehát a szakosztály, kiemelve a sikerek, örömök mellett azért egy reménykedő sóha is elhagyta az edzők ajkát. Erdélyi Endre, Csizmadia László és Pálos Andrásról van szó, akik abban bíznak, hogy eredményeikre, a náluk folyó színvonalas szakmai munkára szélesebb körben is felfigyelnek majd. Ez volt a Hírtér Mohács 2026. június 28-án vasárnap déli 12 órakor. Szendi Hajnival kellemes hétvégét kívánok.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 93.8.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép délutánt, kellemes hétvégét. A stúdióban Molnár Kristóf, hiszen nem sokára indul a Mohácsi Mozaik magazin műsor. Előtte a helyi baranyai programajánlatokat is összegyűjtjük. Aztán persze zenélünk tovább. Hivaton Norma G. Martin, Harry PFR közös az élen. Pár perc és zenélünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az új kollégái már várják.
2: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
4: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Idén 30 éves a Puchner birtok. Egész napos családi programkavalkáddal várják a látogatókat a Bikali élménybirtokon július 4-én. Az ünnep fénypontjaként Pintér Tibor és a Nemzeti Lovasszínház nagyszabású lovassója lesz látható. Részletek, info, élménybirtok.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas musicallel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Zenés éjszakai fürdő Harkányban, egy igazán különleges estén, július 4-én a Lepke-medence környékén zene, ritmus és felejthetetlen hangulat vár. Jön a Zenés éjszakai fürdő, Afrohouse és Afrobeat partival, Newvig, Hamvai, DJ Duli és Bara. Részletek a Harkány fürdő honlapján. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vígjáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák az univerzum védelmezői, az Ördög Prádát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info Cinema City.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93.8
1: Rádió

0: hírek a megyéből, közéleti és kulturális események. És a kép összeáll. Ez a Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét, kellemes napot ma 2026. Június 28-a vasárnap van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Mohácsi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. Mohács neve idén még hangsúlyosabban kerül a történelem iránt érdeklődők figyelmébe, a Mohács 500 keretén belül, még az Országos Honismereti Szövetség is Mohácsot választotta éves ülésének helyszínéül. A találkozóról, a helyi programokról a Honismereti Szövetség elnöke mesél majd. Ismét megszólal a hangszerek királynője városunkban, egy ismert művész Rákász Gergely ad ünnepi orgona koncertet a mohácsi selyemgyárban. Július 5-én lesz a program, erről őt is halljuk majd. És hát elképesztően látványos lovas előadások is jönnek majd Baranya vármegyében. A Mohácsi a közkedvelt programja az orfői előadások közt látható lesz a Csoda Szarvas rock opera. Moravec Levente rendezésében, aki nem sokára erről és a későbbi programokról mesél majd a műsorban. Ennyit előjáróban, kezdődik a Mohácsi Mozaik.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mohács neve idén még hangsúlyosabban kerül a történelem iránt érdeklődők figyelmének középpontjába, hiszen az 500 évvel ezelőtti mohácsi csata emléke előtt tisztelgünk. Nem véletlen, hogy az Országos Honismereti Szövetség is városunkat választotta éves ülésének helyszínéül. De mivel foglalkozik pontosan a szövetség, milyen eredményeket értek el az elmúlt időszakban, és milyen programokkal készülnek a mohácsi tanácskozásra? Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem az Országos Honismereti Szövetség elnöke, debreceni Droppán Béla.
1: Az Országos Honismereti Akadémia az a Honismereti Szövetség, azaz a honismereti mozgalomnak a legnagyobb éves rendezvénye, de úgy is fogalmazhatnék, hogy a Kárpát-medence legnagyobb honismereti helytörténeti találkozója, ami egy konferencia most éppen ugye a mohácsi csata 500. évfordulóján, Mohácstól Mohácsig címmel, tulajdonképpen a mohácsi csatával, de az azt követő török korral foglalkozunk. Az akadémia mindig minden évben más megyében, más városban kerül megrendezésre, és a Honismereti Szövetség mindig az adott megyei szervezetével, így most a Baranya Honismereti Egyesülettel rendezi meg azt.
0: Római számokkal, de ha jól gondolom, akkor ez 53, ez az 53. alkalom?
1: 53 bizony, csak a Covid évében maradt meg, azt is a következő 2021-es évben megtartottuk, úgyhogy hát ez már a 70-es évek óta fut ez a nagy rendezvény, amikor tényleg a honismerete helytörténettel foglalkozók összejöhetnek. Ez egy továbbképzés is nekik, de van olyan ülés, ahol minden résztvevő is akár megszólalhat, a különböző szekcióülések, és hát általában a téma legjobb szakértőit, ismerőit kérjük fel, ezt tettük most is, ugye például az első előadása, az első nap nyitó előadása, azt Pálfi Géza történész, akadémikus fogja tartani. Történelmünk egyik legmeghatározóbb sorsfordulója, mohácsi csata hosszú távú következményei, ez a szép hosszú címe, úgyhogy és akkor a következő napokban meg további előadások vannak, illetve a csütörtöki napon mindig a konferencia felkerekedik, és három útvonalon bejárjuk a megyét, tehát ugye ha már honismereti konferencia, honismereti összejövetel, akkor ismerjük meg kis hazánkat, ezúttal Baranya megyét.
0: És akkor 53. alkalom, tehát az azt jelenti, minden egyes alkalomkor valami más témát dolgoznak fel, vagy másról adnak tájékoztatást az előadók.
1: Igen. Igen, tehát tavaly például a reformkor 200. évfordulóján a reformkorral foglalkoztunk 1848-ig eljutva, és hát ott is a legjobb előadókat kértük fel. Persze mindig komplex a vizsgálat, tehát itt is a mostani konferenciánál is foglalkozunk az egyházi vetülettel, a néphagyományban, hogy van például a török hódoltság, vagy éppen a képzőművészetben, a magyar irodalomban, tehát nem csak történeti, vagy régészeti jellegű előadások vannak, hanem minden szempontból megközelítjük a témát, de bizony jó részletesen a mohácsi csatával is foglalkozunk, annak tömegsírjaival, kútfőivel, mármint írott forrásokkal, és hát például, mint mondtam, a Magyar Egyház és a mohácsi csata például ilyen is van, de a harmadik napon szerdán mindig a helyi fókuszba tesszük ezt, tehát szó lesz itt a mohácsi csata helyi emlékezetéről, de például Ecsenyi Bosnyák Éva Mirjánának lesz olyan előadása, hogy sokacok, bosnyákok, horvátok Mohács környékén, tehát ilyen jelleggel is hallhatnak majd, vagy ilyen témában is előadást a résztvevők.
0: Pont erre akartam kérdezni, hogy kiknek is szól ez? Tehát teljesen külsősök besétálnak, érteni fogják?
1: alapvetően ugye, mint mondtam, a honismereti helytörténettel foglalkozók a megyei szervezeteink tagjai, de akár olyan helytörténészek, helytörténeti kutatók, akik nem tagjaink, csak tudnak a rendezvényünkről és szoktak járni, vagy először fognak jönni. De a plenáris ülések, tehát kedszerdai ülés mindenki számára ingyenesen látogatható, tehát nyitott az ülés. Nyilván a konferenciára a szállás, étkezés és egyebek miatt már kellett jelentkezni, de maguk az ülések azok nyitottak, tehát minden mohácsi és pécsi, illetve hát Baranya megyei érdeklődőt is szívesen látunk. Alapvetően a tagjaink azok ugye helytörténeti kutatók, amatőr, profi, szoktuk így is mondani, de közgyűjteményi lényekben dolgozó helytörténészek is vannak, ugye könyvtárosok, levéltárosok, múzeológusok, illetve pedagógusok is szémszámmal, történészek, régészek. Tehát a honismereti mozgalom, illetve a honismereti szervezetünk tagsága az igen változatos, de mindenképpen ezzel foglalkoznak.
0: Számos kitüntetettjük van Baranya megyéből is.
1: Igen, hát most is lesz, ugye, egy, tehát a kitüntetéseket ilyenkor osztjuk ki, és hát Majdán János professzor úr most fogja megkapni a Bél Mátyás kitüntetésünket, ami a legmagasabb tudományos életpályáért nyújtunk át, és ezt most például ő is meg fogja kapni, tehát hogy Baranyait mondjak, de korábban már mások is megkapták.
0: Rengeteg eredményt ért el az akadémia, melyeket emelnék ki?
1: 6 évtizede működik, 6,5 évtizede ez a mozgalom, ez a szervezet. Nyilván a 1990 előtt máshogy, 90 után már szabadabban, de nagyon büszkék vagyunk például a 90 előtti történetünkre is, ugyanis a honismereti mozgalom volt, és annak tagjai, akik a tájházakat, helytörténeti gyűjteményeket, hogy is mondjam, létrehozták nagyon sok-sok településen, vagy emléktáblákat állítottak, ugye helyi nagyságoknak, vagy éppen országosan fontos ugye embereknek, úgyhogy ezekkel büszkék vagyunk. Ifjúsági munkánk is jelentős, most lesz például a 30. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia majd Szegeden, tehát a középiskolásoknak is tartunk ilyen éves diákkonferenciát, ami talán egy, mert mondjuk sok tábor van, de olyan, hogy honismereti helytörténeti diákkonferencia, ahol ők adnak elő, olyan még egy nincs, illetve hát országos vetélkedőket, vagy Kárpát-medencei vetélkedőket szoktunk tartani a középiskolások számára. Most volt honismeret napján, ami egyik nagy ünnepünk március 24-én a Országos Döntő, a Nemzeti Múzeum dísztermében, abból is rendszeresen tartunk, tehát ilyen vetélkedőket, úgyhogy minden megyében működünk, de határon túli kapcsolataink is vannak. Tulajdonképpen, amikor azt mondtam, hogy az Országos Honismereti Akadémia Kárpát-medence legnagyobb honismereti helytörténeti találkozója, konferenciája, akkor nem túloztam, már csak azért sem, mert ilyen jellegű nincs még egy, hanem azért is, mert határon túlról is számos helyről vannak mindig előadóink is, de résztvevők is bőven, úgyhogy tulajdonképpen ezt minden tagunk társadalmi munkában végzi a közösség javára, egy igazi lokálpatrióta munka, tehát ugye azt valljuk, hogy azt szeretheti igazán a hazáját, és azt fog igazán szívvel, lélekkel tenni érte, aki ismeri is, ugye, és ismeri azt, hogy mennyi minden érték van itt, és azt a magáénak érzi, úgyhogy a szövetségünk, a mozgalmunk ennek jegyében működik minden nap, és ennek jegyében tartjuk most az 53. Országos Honismereti Akadémiát Mohácson is.
0: Köszönöm, hogy beszámolt mindenről. Helyszín a mohácsi Selyemgyár kulturális negyed. Július 5-től egészen 10-ig tart majd az 53. Országos Honismereti Akadémia itt Mohácson, a Mohács 500 jegyében. Köszönjük a részleteket, információkat. A Honismereti Szövetség elnökét, Debreceni Droppán Bélát hallottuk itt a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, ismét ellátogat Rákász Gergely orgona művész Mohácsra. Ünnepi orgona hangversenyt ad majd július 5-én a mohácsi selyemgyár udvarán. Igazán különleges lesz, hiszen a Mohács 500 pályázat keretén belül tartják az előadást. Itt majd egy reneszánsz tánc együttes idézi meg a reneszánsz királyok udvari hangulatát olasz, magyar és német dalnokok részvételével, ahová már távolról beszűrődnek az oszmán-török birodalom muzsikájának hangjai. A gyűjtemény lenyűgöző hangulatot ad a korszakból, pláne orgonán, amely életűen eleveníti meg úgy a harsogó harci trombitákat, mint a reneszánsz lakoma után a függöny mögül kiszűrődő, utolsó józan muzsikus, kötelességtudó regáljátékát. Ezekkel az 500 éves zenékkel, amelyek közül számosak olyan nemzetek dallamai, akik itt harcoltak Mohácson, megelevenedik a török elleni csata előestéjén. A hősi darabok mellett Mozart és Beethoven szimfóniák is felcsendülnek. Ezeket a dalokat tehát Rákász Gergely orgonaművész hozzá a közönségnek. Vele beszélgetek itt a műsorban. Te hogy látod, mennyire kíváncsi a közönség a hangszerre?
1: Hát én erre törekszem, ezért a keresztvizet levették rólam sok éven keresztül, mert ugye a trend az az volt, hogy hát a klasszikus zenének annak a hangversenyteremben van a helye. Én meg azt mondtam, hogy hát egy csodát, hát a klasszikus zenének ott van a helye, ahol az emberek vannak. Hát végül is valami ilyesmit mondott Kodály, nem, hogy legyen a zene mindenkié. És akkor, amikor 2025-ben, de már akár 2015-ben is az emberek videó megosztó portálokat nézegettek, és nagyon nehéz volt a közelükbe kerülni, akkor azt mondani, hogy hát kérem szépen, mi karót nyelten elvárjuk, hogy a zene az ott történjen, ahol mi mondjuk, akkor jó, kinevetett bennünket a közönség. Bár mondjuk, hál' Istennek nem engem, mert én sose voltam ilyen mindig. Azt nézem, hogy lehet a szolgálatára a kedves hallgatónak azt, hogy eljön meghallgatni az én műsoromat. Az meg csak úgy, hogyha a kezembe teszi az estéjét, és azt mondja, hogy most velem szeretne töltekezni, akkor úgy is menjen haza. Hogy feltöltöttem szívét, lelkét, testét, bejött, hozta a gondjait, és aztán utána egy kicsit kiegyenesedve, talán pár centivel a föld fölött lebegve ment haza. Ha ezt nem tűzzük ki művészként, hogy valami ilyen élményt adjunk a hallgatónak, akkor mit tűzünk ki művészként, hogy megőrizzük a klasszikus zenét az utókor számára? Hát köszönjük szépen, az jól van. Egy könyvtárban is történik a megőrzése az utókor számára. Élővé tenni, az nem mindegy. És azt hiszem, hogy ez megy nagyon jól az én csapatomnak, hogy olyan időtlen értékeket tálalunk, amelyek túléltek több száz évet, értéket jelentenek az elmúlt évszázadokban mindenkinek, de mégis tudjuk ezt úgy csomagolni, hogy a nagy érdemű ezt egy teljes értékű feltöltődésként tudja átélni, és nem pedig azt mondja, hogy jaj, jó volt, de azért facebookoztam közben egy kicsit.
0: A történetek miatt talán, mert megismerjük a zeneszerzőket is?
1: Könnyen lehet, hogy ez is benne van. Biztos, hogy könnyebben kapcsolódunk emberekhez, mint elvont műalkotásokhoz. Nagyon sokan mondják, hogy a történetmesélést majdnem, mint egy ilyen zenei stand-up, az legalább annyira fontos, mint meghallgatni a műveket. Ezt megmondom őszintén, ennek nagyon örülök, mert a műveket nem én írtam, de a szövegeket igen. Mert azt, hogy mit emelünk ki egy életrajzból, hogy mit mondunk el ahhoz az aktuális műalkotáshoz, ez nem mindegy. Hát ezt lehet szárazan csinálni, lehet nagyon unalmasan csinálni, és akkor az ember azt érzi, hogy aki ott áll vele szembe, az megtanult egy lexikont. Vagy lehet három ecsetvonással megrajzolni valakinek az arcélét úgy, hogy valaki 300 évvel később azt mondja, hogy hát értem, hát ez egy ilyen fickó volt, akkor már a zenéjét is egy kicsit szívesebben hallgatom, jobban fogadom be. Hogyha megnyílik a szívünk, megnyílik a lelkünk arra, hogy befogadjuk ezeket az embereket, biztos, hogy mélyebb az átélés. Legalábbis én ezt látom a koncerteken. Úgyhogy sok minden lesz, csúcspontjaink, nem is mélypontjaink, inkább mélységeink. Én nagyon remélem, hogy a kedves mohácsi közönség vasárnap éppen olyan lelkesen vesz majd részt a koncerten, mint ahogy eddig mindig, vagy ahogy egyébként mondjuk éppen tegnap Budapesten, vagy előtte Orosházán, Csongrádon, Olacván, Szalmabála Kolosszeumban, tehát eladják a házakat, nagyon szeretik ezt a műsort, hála Istennek.
0: Kíváncsian várjuk a következőt, tehát Mohácson ünnepi orgona hangverseny a Mohács 500 keretén belül július 5-én a mohácsi selyemgyár udvarán. Köszönjük a részleteket, Rákász Gergely, orgonaművész.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy elképesztően látványos lovas előadások jönnek idén is Baranyában. A mohácsiak is szeretik, közkedvelt programok közé tartozik az orfői előadás, ami keretén belül a csodaszarvas rock opera ismét színpadra kerül Moravec Levente rendezésében. Idén sem marad el, július 4-én Orfűn a lovaspályán a rock opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja el a nézőket. Igazi látványos családi lovas musical, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik. Arany János Buda halála című műve nyomdokán egy olyan világot tárnak a nézők elé, melyben egyformán megtalálja majd örömét minden korosztály. A rendezőt halljuk, Moravec Levente a vonalban.
1: Nos, ez valamikor, pontosan én sem tudom, hogy 6 évvel ezelőtt mutattuk be Orfűn, a Szabadtéri Színházban. Ez egy nagy, tényleg mondhatom azt, hogy egy monster történelmi lovas musical, és minden korosztálynak. Nekem a csodaszarvas az gyerekkori nagy történetem, ugye? A csodaszarvas monda az nemzetünk legfontosabb története. Hiszen minden népnek megvan a maga eredet mondája. Aztán, hogy ezekben mennyi a mese és mennyi a valóság, azt nem tudhatjuk. És egyszer olvastam, de még gyerekkoromban erről egy cikket, egy könyvbevezetőt, hogy hát nem is kell ezt keresni. Ez hozzánk tartozik, legyünk rá büszkék, tanuljuk meg, és adjuk tovább az utódainknak. És ez a pár mondat elképesztően megragad bennem, így gyerekkorban. És eljött az az idő, amikor ezek a szavak birizgálni kezdték a fantáziámat. Hiszen abban majd minden történész egyetért, hogy az eredet mondákban mindig lapul valami igazság, hogy hol, tehát a történet alján, vagy a tetején, a közepén, itt is, ott is, és ma már egyre több bizonyítékot mutatnak fel a kutatók a hun és a magyar rokonságra. Tehát, ahogy Arany János írta, a hunor és magyar két dalia, két egy testvér, Ménrót fia. És akkor jöttek elő bennem a kérdések, hogyha ők ugye együtt találtak új hazára, akkor mitől váltak ketté? Ugye? Hiszen a hun népről tudjuk, hogy a Kárpát-medencében éltek, majd a birodalom széthullása után megjelentünk mi magyarok, és örökség címen elfoglaltuk ezt a területet. Na de mi történt akkor, amikor a két testvér szétvált? Mi történhetett ott? És ez indított el, hogy újra gondoljam ezt a mondát, fantáziával kitöltsem a hézagot, s ha már ma már valahogy úgy mondom ezt a hajdan megtanult mondatokat, hogy a csodaszarvas mond a nemzetünk legfontosabb története, ugye minden népnek megvan a maga eredet mondája, és hogy ezekben mennyi a mese és mennyi a valóság, nem tudhatjuk, ne keressük. És ezen én már fordítottam, hogy de kutassuk és keressük, mert ez hozzánk tartozik. Legyünk rá büszkék, tanuljuk meg, és mindenképp adjuk tovább utódainknak. Hát mi ezzel a darabbal azt hiszem, hogy tovább adjuk.
0: Nagyon látványosak ezek a lovas előadások, és nagyon szereti a közönség, gondolom teljesen más a színészek mellett külön a lovakkal is foglalkozni.
1: Abszolút, hát itt rettenetesen oda kell figyelni a színészek mellett a pacikra. Ugye, hogy mikor próbálunk, mikor süt a nap, mikor van olyan idő, amikor állatkínzás lenne kiküldeni a lovakat, akkor belemegyünk a délutánba, az estébe, amikor már hűvösödik. Elképesztők egyébként a lovak, úgyis lovas ember vagyok, tehát csodálatos barátaink, tehát úgy meg tudják jegyezni a dolgokat, hogy sokszor felhívom a figyelmét az egyes színésznek, hogy figyelj, mert a ló tudja, nyugodtan ülj rá, ő meg fogja csinálni azt, amit bepróbáltunk. Hihetetlenek, mert volt olyan előadásunk, amikor tájra vittük, tehát kivittük innen Orfűről a darabot, és a helyszínen úgy építették körbe a terepet, amiről addig nem volt szó, hogy mindent meg kellett fordítani. Tehát aki eddig balról jött, jobbról kellett, és ugyanez vonatkozott a lovakra is. Tehát a lovaknak egyszer kellett megmutatni, hogy édes pacik, mindent ugyanúgy csinálunk, csak most a másik irányba. Mondták, hogy jó, rendben van. És sokkal nehezebb volt az, amikor a színészekkel kellett ezt megetetni, hogy rossz szóval mondjam, hogy figyeljetek, ezt próbáltuk be, de itt most ilyen helyzet miatt más a terület. Elképesztő nehéz. Ugye mindenképp ki kell menjünk a próbát, mindenképp a helyszínen kell. És amikor tűző nap van, például ez a mostani időszak, hát akkor az embertelenül meggyötri az embereket, a művészeket, a műszakot, mindenkit, hogy nem lehet egy napernyővel besétálni, és ott áldogálni, tehát amennyire lehet, védjük őket, védjük a művészeket, de ember próbáló, ember és állat próbáló egy ilyen helyzet.
0: Fontos ezeket a részleteket is figyelembe venni, amikor az ember a nézőtérre ül. Na de kiket láthatunk majd a darabban?
1: Hát Méró szerepét, ugye az ősapánkat, Sasvári Sándor játssza, a feleségét, Enét Debrei Zsuzsa, ő az Alaegerszegi Színház színművésze. A csodaszarvast azt Széchenyi Krisztián jegyzi, mint ahogy a fehér lovat, az ősi totem állatunkat, a felesége Széchenyiné Lesovszki Petra. Akkor Hunort Törökújhelyi Tamás, magyart Borsányi Dániel, Göncölt a táltost Kósa Zsolt, és van egy olyan szerep, aminek az a neve, hogy ő. Ez az ő az elkövetkezendő vallás, a katolikus vallás eljövendő képviselője, és ezt Imre Sebastian alakítja. Körülbelül azt tudom mondani, hogy így a főbb szerepeket felsoroltam, de itt van a csapatunkban a Makói Forgatós Táncegyüttes, itt vannak velünk a pécsi mazsorettek, akikkel már a Sárkány Szívben dolgoztam együtt először, és utána a csodaszarvasra is behívtam őket, ők a fénytündérek, akik vannak is, nincsenek is, léteznek is, nem is, és természetesen lovas kaszkadőröket láthatunk, ökrös szekeret, Balaton felvidékről érkeznek az ökrök, mert hát, hogy ugye egy utazásról van szó, amit a férfiak megtesznek lóháton, de hát a lányok nem gyalogolhatnak ott mellettük, úgyhogy ők ökrös szekéren is. Ezek gyönyörű és látványos dolgok. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem. Érdekesség egyébként ennek a darabnak, hogy amit soha nem hittem volna, van néhány színdarab, amit írtam, amit lefordítottak már különböző nyelvekre, de azt, hogy a csodaszarvast németre fordították, ez egy olyan dolog, hogy ha valaki elmondja nekem, akkor kinevetem. Nem, megtörtént. És egy német úriember jó voltából, Hans Jürgen Möchel úr

0: ez számomra egy nagy megtiszteltetés. De nem gondoltam volna, hogy egy ennyire ősi magyar témát magához ölel egy magyarul nem beszélő német üzletember. Ez megható.
1: Na hát micsoda történet, és ha már a magyarokról van szó, azért nézzük meg a többit is, ugyanis lesz még ősbemutató Orfőn július 9-én, a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar, erről így röviden mit kell tudni?
0: Nos, az előbb említettem a csodaszarvas Széchenyi Krisztiánt, és az ő feleségét, illetve párját, Széchenyiné Plesoszki Petrát, az ő nevüket is érdemes megjegyezni. Széchenyi Krisztián, ő a Széchenyi családnak a leszármazottja, tehát Széchenyi Ferencnek vér szerinti leszármazottja, és mint ilyen természetesen az ükük nagybátyját, Széchenyi István természetesen isteníti és tiszteli és őrzi az emlékét, és itt találkoztunk, ebben a darabban találkoztunk mi először, és pár év múlva elkezdett engem kapirgálni, hogy kéne írni a Nemzetébresztőről, Széchenyi Istvánról egy musicalt. És akkor ezt addig kéne írni, amíg egy évvel ezelőtt nekiálltunk, és elkészítettük a darabot. Ők a producerei, tehát ők tartják kézben ennek az előadásnak a teljes anyagi hátterét. És hát egy egészen más, szerintem egy az eddigi történelmi musicaleimtől erősen elütő produkciót sikerült létrehoznunk, aminek a fő próbái a csodaszarvas utáni időszakban lesznek. Huszárokkal, ott is lovakkal, hintóval, mindennel, mi szemszájnak ingere, és ők jegyzik egyébként a koreográfiát is az előadásban.
1: Milyen létszámú közönség előtt játszanak ilyenkor?
0: 800 valamennyi, tehát 800 fölött van a nézőszámunk, és ha nagyon-nagyon beszorulunk, akkor van még lehetőség pótszékezni. Hát tavaly elég erőteljesen mind tavaly a Sárkányszíget játszottuk, és a Csodaszarvast, hát elég erőteljesen szükség volt a kiszedjük a szegény színészek alól az öltözőből a széket, mert annyi volt a néző. Úgy érezzük, hogy szeretik, akarják, nézik. Jó, nagyon jó érzés. Ez van egy olyan, ugye a létszámról, hogyha beszélünk, hát ilyenkor szállás kell, amire úgy nem gondol egy civil néző, de mégis kell, nem az ő dolga. Tehát itt szállás, étkezés, ezeket mind előre, jóval előtte meg kell szervezni, össze kell állítani, és van egy olyan pont, ugye 4-én játsszuk a Csodaszarvast, aminek 5-én van a bemutatója. Az esőnapja, bocsánat. És 5-én viszont már érkezik a másik csapat is, hiszen 5-én már a Csodaszarvast nem kell próbálni, tehát délelőtt kihasználjuk az időt, hogy a Nemzetébresztőt próbáljuk, kezdjük el a helyszínre szétpakolni, és amikor készítettük mind a szállást, mind az étkezést, tehát egy ilyen esetben, ha még a Csodaszarvas szereplőinek ott kell lenniük, itt de már megérkezik a Nemzetébresztő csapat, ott nagyon kicsi az átfedés a színművészek között, hát ott több mint 250 ebédet kellett megrendelni.
1: Tudunk még beszélni egy külsős produkcióról, ha jól tudom, akkor ez a Nagymama. A Káptalan utcában július 17-én lesz majd a zenés vígjáték Kállai Bori főszereplésével
2: a megyeszékhelyen Pécsen.
1: Emeljük ki ezt is.
0: Tavaly 2025 április végén, májusában a Rátonyi Róbert színházára, a színház felkérésére rendeztem meg a Nagymamát. Ez ugye a zenés változata. Vígjáték, és ezt Kállai Borinak az úgymond jutalomjátéka. Kállai Borit elég régóta ismerem, rendeztem is, és külön megtiszteltetés volt, mikor kiderül számomra, hogy miután fölkínálták neki ezt a szerepet, hogy akkor megkérdezték, hogy ki rendezze meg, és ő engem jelölt meg. Hát ez könnyekig meg.

0: Katot természetesen elvállaltam. És annyira jól sikerült ez az előadás, hogy mondtam, hogy én ezt a Pécsváros lakosainak én ezt meg akarom mutatni. Úgyhogy megbeszéltük a Pécsi Szabadtér, a Pécsi Nyári Színház vezetőségével, Slavennel, hogy hát akkor én ezt idehoznám, kivétlem a helyet, és akkor saját felelősségre bemutatjuk. Már ez a saját felelősség, ez anyagi felelősséget jelent, és akkor hozzuk ide, és lássa az én nagyon-nagyon, és ez nem valami reklámszöveg, én annyira szeretem a pécsi közönséget, érzem az ő szeretetüket, látom, hogyha kiírják a nevemet, akkor megindul a jegyvásárlás. Ennél nagyobb büszkeséget egy művészember szerintem nem mondhat el. És ezt azzal szeretném meghálálni, hogy van egy ilyen előadás, ami azóta egy év óta hihetetlen sikerrel megy az ország minden pontján, csak éppen Pécset nem. Úgyhogy gondoltam, hogy elhozom az én pécsi barátaimnak.
1: Nagyon köszönöm, hogy mesélt mindenről. Első körben tehát a Csoda Szarvas Rock Opera várja majd a közönséget Orfűn, a Lovaspályán július 4-én. Ennek részleteiről a rendezőt, Moravec Leventét hallottuk itt a Rádió 1-en.
2: Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Mohács neve idén még hangsúlyosabban kerül a történelem iránt érdeklődők figyelmének középpontjába, hiszen az 500 évvel ezelőtti mohácsi csata emléke előtt tiszteleg a Honismereti Szövetség, itt tartják majd az Országos Honismereti Szövetség következő találkozóját. A programról, ennek fontosságáról a Honismereti Szövetség elnökét hallhattuk, ismét megszólal a hangszerek királynője Mohácson, majd Rákász Gergely ad ünnepi orgona koncertet a mohácsi selyemgyárban július 5-én, erről ő mesélt a műsorban. És hát elképesztően látványos lovas előadások is jönnek még Baranyában. A mohácsiak közkedvelt programja az orfűi előadások közt a Csoda Szarvas Rock Opera, amit már jó pár éve megtartanak hatalmas közönség előtt. Ennek részleteiről a rendezőt, Moravec Leventét hallottuk. Én további kellemes hétvégét kívánok, zárom a Mohácsi Mozaik magazin műsort, szólnak tovább a kedvencek itt a Rádió 1-en. Molnár Kristófot hallottad a 93,8-on Mohácson.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Zenés éjszakai fürdő Harkányban, egy igazán különleges estén, július 4-én a Lepke-medence környékén zene, ritmus és felejthetetlen hangulat vár. Jön a Zenés éjszakai fürdő, Afrohouse és Afrobeat partival, Nyúvik, Hamvai, DJ Duli és Bara. Részletek a Harkány fürdő honlapján. Idén 30 éves a Puchner birtok. Egész napos családi programkavalkáddal várják a látogatókat a Bikali élménybirtokon július 4-én. Az ünnep fénypontjaként Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színház nagyszabású lovassója lesz látható. Részletek, info, élménybirtok.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti eddig csak regélt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák az univerzum védelmezői, az Ördög Prádát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info Cinema City. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a rá?

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a rekkenő hőségben is, és hát valaki ebben a nagyon melegben azt csinálja, amit kell, medence partin hallgatja a Rádió 1-et. Aláírás nélkül jött az üzenet, de elhiszem, hogy itt vagytok, nagyon jól teszitek, aztán hello Márti, medencézünk. Hopp, ketten is írtak, lehet, hogy ugyanaz a buli? Mint minden hétvégén most is téged hallgatunk, közti a jó hangulatot, így tovább. Na, a jó hangulatért most Ray Dalton felel, ez a Blood

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: since I was 7 years old.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: hülyeségekkel találkozni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Csörgünk, ezt most felvesztem. Halló!
1: Szia, Márci! Olinak hívnak, és apukámnak szeretném üzenni, hogy boldog névnapot.
0: Hogy hívják az apukádat?
1: László.
0: Na, hát akkor boldog név másnapot neki. Kitört a vakáció, kihasználod alaposan ezt a három, hát két és fél hónapot?
1: Igen,
0: forgálza. Az egy igazi meditatív tevékenység. Köszi, hogy itt vagytok hétvégén, és hát remélem, hogy apukád, aki László, szereti Meghan Trainort, mert most neki is küldöm a nagy pop klasszikus tőle. Sziasztok!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene. Kérem, szépen indul a Top 50-es listán Györke Attilával, aztán Cookie Mix-el 5 órától, de most 2 órán át, mert hogy megújult a héten a Rádió 1 Live Mix és a Cookie Weekend Show is. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
3: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Idén 30 éves a Puchner birtok. Egész napos családi programkavalkáddal várják a látogatókat a Bikali élménybirtokon július 4-én. Az ünnep fénypontjaként Pintér Tibor és a Nemzeti Lovasszínház nagyszabású lovassója lesz látható. Részletek info élménybirtok.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Zenés éjszakai fürdő Harkányban egy igazán különleges estén július 4-én a Lepkemedence környékén zene, ritmus és felejthetetlen hangulat vár. Jön a Zenés éjszakai fürdő Afrohouse és Afrobeat partival. Nyúvik, Hanvai, DJ Duli és Bara. Részletek a Harkány fürdő honlapján. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigjáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis, a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi, az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák, az univerzum védelmezői, az Ördög Prádát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info cinemacity.hu.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
6: Köszönjük!
4: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
0: az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Ez a mi slágerlistánk, az elmúlt hét játszási listája. Ezeket a dalokat szeretjük nagyon a jelenben. Rögtön az elején mutatom is a sereghajtókat. 50. volt ugye az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól. 49. helyen játszottam Dua Lipától a Training Season-t. 48. állok Ava Max és a Car Keys. Topic, Fastboy, Forget You, 47. Do It Again, Ray Dalton-tól a 46.

Home Tonight, a 43. Ezek után érkezett a 42. helyen a Die With A Smile Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól, valamint a Riptide a 41. helyen Szigálától és Jack Summit-tól. A folytatásban a Dracula, a Tame Impala-tól. Ők egy 5 tagból álló ausztrál együttes, főleg pszichedelikus zenét játszanak, illetve annak alműfajait, pszichedelikus rock, pop. Ez a daluk jó sok remixet élt meg az elmúlt időszakban, ez speciál egy Jenny Boys Noise remix. A Dracula nem egy klasszikus vámpír történet, egy olyan emberről szól, aki jobban érzi magát a sötétben, mint a nappali fényben. Hát tulajdonképpen a Dracula egy metafora ebben a dalban. Valaki, aki elbújik a világ elől, éjszaka él igazán, és nehezen nyílik meg másoknak. Na,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: évben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Kygo, Eva Max, Whatever a 37. helyen játszottam. Disturbed, Sound of Silence, Serial feldolgozásában a 36. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 35. helyen hallhattuk Purple Disco Machine-től, Asdis-től a Beat of Your Heart című dalt, 34. volt Alex Warrenter az Ordinary, 33. Teddy Streams és a Loose Control. Ezután érkezett Rehab-től, Inától a Rock My Body a 32. helyen. 31. a folytatásban egy szakítós szám Kamrad-től, a Hug Yourself. Maga Kamrad azt mondta egyszer, hogy ez egy tipikusan olyan szakítós dal, ami nem akar szakítós dal lenni, mert hogy nem szívfájdalomról szól, hanem arról az érzésről, amikor egy kapcsolat végén rájövünk, hogy igazából a másik fél veszíthet többet, és nem mi. Kamrad, Hug Yourself, 31.

0: itt a Rádió 1-en. A Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. 31. volt Kamrádtól a Hug Yourself, 30. Joe Corey és a Be Alright. Ezután jött a 29. helyen Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, 28. Selena Gomez-től a Single Soon. 27. lett Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good.
1: Rádió egy Top 50. A 26.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ez a dal 9 hónapig élt titokban, mert hogy Jennifer Lopez 2025 nyarán már előadta a koncerten, de ez a stúdióverzió csak 9 hónappal később jelent meg. Hónapokon keresztül a rajongói csak a TikTokra felvett rossz hangminőségű felvételekből ismerhették, és ez azért egy komoly várakozást épített a dal köré. A Rádió egy Top 50-ben a 26. helyre lépett elő Jennifer Lopezzel és David Guettával a Save Me Tonight.

igazi visszaszámlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 24.

0: David Guettától a Save Me Tonight a 26. helyen szólt, 25. Lárótól a Larry. Ezután érkezett Cyriltől a Stumbling In. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims és a The Door indítja majd a 23. helyről.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 23.

itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Ez a Top 50, szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila vagyok, már a legszebb helyezések érkeznek. 22. ezen a héten Ray és a Where is my husband, a dal, amit már korábban megírt, ezt nem rég árulta el, és nagyon várta az albumot, a dal, amin végre megjelenhet. Azt mondta az énekesnő, egy olyan időszakában íródott, amikor még főként dalszerzőként dolgozott másoknak, esetleg más zenészek felkérésére énekelt a dalaikban, kereste a saját hangját, és emiatt lehet különlegesebb a zene a rajongók számára. Itt a Rádió 1-en, a Top 50-ben, ezen a héten a 22.

hogy egy instrumentális alapokra és ritmusokra épülő minimál szövegű klubsláger van szó. Nem a mondani való a lényeg, nincs is mondani valója, hanem a lüktetése, a játékossága. 19. Alex Kenji és a Bambolé.

0: Rádió egy top 50, a 16.
1: A Stay a Little Longer. Érkezik ezzel a dallal egy ex-rádiós kolléga Joe Corey, akinek 4 évig volt saját klubműsora Anglia országos rádióállomásán, a Kiss FM-en. 2018-ban indult a show, minden szombaton este 9-től a legutősebb klubdalokat játszotta a Kiss Nights-ban. 2022. februárjában volt az utolsó adása, és azt mondta, ez a 4 év is nagyon-nagyon sokat segített neki abban, hogy elismert lemezlovas lehessen Angliában. Joe Corey ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer, a héten már a 16.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

követte az imént Ed Sheerantől a Camera Serial remixében. Taylor Swift-tel folytatom, aki a zeneit maga írja, viszont pop előadók között is ritkaság, hogy van olyan albuma, amelyen csak olyan dalok találhatóak, amelyekben egyáltalán nincs sztárszerző. Ez a 2010-es Speak Now című korong, teljes egészében egyedül írta, akkor 20 éves volt Taylor Swift. Ez a zenéje, az Opel Light is saját dal, viszont vannak társproducerei, nem más, mint Max Martin és Shellback, sláger királyok, akiktől a legnagyobb mainstream slágerek jöttek az elmúlt időszakban. Ez is nagyot fut, 12. az Opel Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most Szemfeltől, aki egyike volt azoknak, akikkel berobbant a nyár május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Szemfelt, akitől ez a dal a 8.
1: Hey, what's up?

itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben közeledünk a dobogóhoz. B.B. Rexha és a New Religion most. Az énekesnő tini korában trombitált, ezt lehet róla tudni. Ő tehát az a popstar, akiről elmondható, hogy hangszeren, sőt fúvós hangszeren játszott iskolai zenekarban. Hasonlóság köztem és B.B. Rexha között, hogy én is trombitáltam tini koromban, különbség, hogy én csak papírzsebkendőbe. Ez van, B.B. Rexha, New Religion, ezen a héten a negyedik.

Ray Dalton, Blood Running, 9. Lépd el előre, Samfeld, Hot Like Mine, már a 8. Kamrad, Be Mine, 7. Az olasz DJ Hypaton tartja a helyét az Out of My Head

BB Rexa Fate lesz, és arra vár, hogy a dobogóra lépjen a New Religion. Óriási ugrással a 10. helyről a dobogó 3. fokára lépett Taylor Swift. The

Ezen a héten megnyerte a Rádió 1 Top 50-et. Friss listával legközelebb pont egy hét múlva érkezünk, aki átböngészti ezt a listát megteti a weboldalunkon a radio1.hu-n. Én Györke Attila vagyok, és indítom az első helyezett dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali.

0: 2, 3, 4 Dunapart Fest. Rád Kevin vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-jel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

Neket, hanem 19 óraig, az egyik SMS-t szól. Szia Kuki, mai üzenetem kicsi szívemnek, ne izguljál, jól el vagyok, egész nap csak lubickolok, a gondom csak annyi, hogy egyedül tudom csak tenni, semmi baj, válasz estére, potoljunk a napot végre, nagyon hiányzol, szeretlek, puszi, baba. De aranyos. Szia Kuki, Krisztán vagyok, le tud nagy játszani, Alex Kenji, bambole. Épp fürdünk most ott a bazekban, és teged hallgatunk, Krisztián, van egy sulvábjárunk, különöket képet, van egy szép kis medence. Persze, hogy lejátszom, nagy a szívem, jó fej vagyok, jön akkor Alex Kenji, és bambolé, egy kis nyári slágér, itt a rágyó, hogy jön, ahol csak igazi, ma is slágér megy. Hangerő maximálisan,

Egyes számot kislányunknak, Laura Bellannak, ebben a nagy melegben, mit gondolsz, ki nyeri a VB-t? Odeanek a franciák? Köszönjük! Hát most mit mondjak erre? Mikor ott születtem és ott laktam 30 éven keresztül. Nekik szurkolok, van esély, de hát na, az a mamás csapat is, akik jók, ha? Erről szól a VB! A legjobban győzön! Hajrá franciák, allez les bleus! Szia Kuki, Kerek Olvasbe, úton vagyunk hazafele a családdal, üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket, Zoli, Dorkat, Lizat, Lotit, üdv anya. Oké, érkezik Frank és Lucas, Prometheus, Timbaland, Nelly Furtado, feldolgozás. És milyen jó, milyen komoly ez a zene. Hagyj egy kis hangerőt, folytatódik a bulit a rádió egy ilyen, hajjaj. After Party Show Summer Edition. 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Most nem beszélek.

0: SMS-en, Viberen, a 0620-311-111-re. Nem sokára mixelek öt nektek. Anxiety, keep on trying me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
4: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
5: Az új kollégái már várják.
6: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
7: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu per karrier oldalon.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Rádió 1. Reklámot hallottál.

óra között is. Magyarul minden nap 5-től 7-ig délutánonként Summer Edition. Hajj, de jó nektek! Folytatódik a buli, ugye? Az egyik üzeneki szól, szia Kuki, Benji vagyok, és a nővéremmel, Bogival szeretnék a szüleiknek nagyon boldog 18. hazasegi fordulót kívánni. Köszönjük szépen! Hát mi köszönjük, és gratulálunk nekik, ja? 18 év, az nem semmi, még minimum dupla kívánunk nekik, jó? Hoppa! Ki van itt?

Sok igazi ma is legyen megy. Milyen érzés, mikor egy kolléganő ír nekem, kis Mátyóról van szó, aki sokszor itt van adásban veletek. Szlovákiában halljunk a mixet, Lonsonc közel a határ. Nába jön egy szlovák férfi, és ő beszél. El másik kuki, Marti.

0: ez itt a Rádió Egy Olsok, igaz, imai sláger megy, nem sokára mixelek tovább az igazi imai slágereket nektek, egészen 19 óraig. After Party Show, Samuel Edition, hamarosan érkezik az isteni Blondisa. Oh yes, Pacsa Residensen Blondisa, Kinti Bizan, nem semmi. A szám címe, szerintem mindenki tudja, de elmondom, Never Walk Alone.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Az új kollégái már várják.
2: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
5: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
2: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
0: Mert önök megmondták.
2: Megérjük, olyan jó ez a rádió.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

19 óraig, és nem csak 19 óraig. A zenikabjár üzenekét szól, ráadásul kép is van alapján. Szia Kuki, a 8 éves kislányomnál Pipikével kamionozunk Görögországba. Teged hallgatunk, jó a mixet, te vagy a legjobb. Ülf Tibor, kis cuki alanyod, van egy füles, és tényleg állatja engem a kamionban. De jó, mehetünk tovább. Érkezik a kedvenc DJ-m, és nem a zenet francia, mert nem vagyok ilyen. Nem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Cégesbe második vagyok.
5: Cégesbe második vagy?
4: Mármint, hogy Péter.
5: Jó, hát ott hát jön egy kis, van egy kis segítség. Van egy kis segítség.
6: Van az első helyen.
4: Egy Pikachu nevezetű, aki nem tudom, hogy ki, mert ugye nicknémmel is lehetett regisztrálni. Hát én a sajátom.
5: És Pikachu itója?
4: Pikachu az nagyon-nagyon. Mögöttem Lacusom név van. Na, ő szerinted ki? Lacusom. Hát, na,
5: ő kicsit kezd kellemetlen lenni, hogy itt dolgozom.
4: Hát
5: ezért mondom, hogy kezd kellemetlen lenni.
4: Van szőke kóla, csemege majom.
5: Ez már nem az a hely, ami régen volt.
6: Mi lehet a zárt szelvény? Na, az szép, tényleg.
4: Gól Jóstól, Parizer Zsemlén.
5: Kifejezetten kedvelem annak az ellenállásodat, hogy legalább hát a normális neveden.
6: Igen. A zárt szelvény, derítsd már ki nekem, hogy ki a zárt szelvény.
4: Jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és a

0: A Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, az idik üzenek itt szól, szia kuki, szeretném kérni egy jó dalt, édesanyám sajnos decemberben itt hagyott minket, viszont téged soha sem hagyott ki, mindig meghallgatott, és küldeni szeretném életem szerelmének, Timinek és mindenkinek, aki szereti, Molnár Daniel Gábor vagyok, most is téged hallgatlak. Kitartás neked, drága Gábor, jó, akkor nektek szól Szigala, és a szem címe Riptide itt a Rádió Egyen. Hey!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most ki ez van, szerencsém? Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
2: Sziasztok, Anikó vagyok.
1: Szerbusz Anikó, mi újság, hogy vagy, bírod a meleget?
2: Bírjuk itt a medencébe, vagyunk medencézünk, úgyhogy ide bírjuk.
1: Így könnyű, Anikó, akinek van medence otthon, hát az könnyű, de jó nektek. Na, mit szeretnél üzeni, drága Anikó, parancsolj!
2: Azt szeretném üzenni, hogy mindenki csobbadjon egy nagyot, és érezze jól magát.
1: Jó, van, oké, hallom, van egy kis pancsizik, hallom a víz. Az jó, ez jó dolog, jó. Hát akkor jó pancsizás nektek, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.
1: Hello, hello, tégeződünk simán, jó? Szia, mondd meg a Szavasz Kuki, hello, hello. Érkezik Ryan, anunk, a szám címén, Where is my husband? Hát te nem tudod, és se tudom. Hey!

0: Rádió 1-en.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: István, és küldeném Jénába, Németországból a Balassanyi Gyának.
1: Igen?
2: Meg a Kántor Gabinak.
1: Igen?
2: Kadrins Balcikára, a családomnak.
1: Oké, mi lenne az üzenet? Vigyázzal magukra, gondolom, ugye?
2: Hogy imádom őket.
1: Imádod őket? Ez még ez sokkal szebb üzenet. Rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal.
2: Szia, szép estét.
1: Szia, szia. Kicsit közben beszéltünk, de nem baj. Na, lányok, fiúk érkezik. Lai és a szám címe Get Lucky. Aljább kukika, mindíts be.
0: 0620 3 111 111. Hívd most. Kukicsa.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonáló, ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Szia, Zsolti vagyok! Szia,
1: halló,
2: szia!
1: Halló, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben, épp úton vagyunk Ausztriába, megyünk vissza dolgozni.
1: Mentek dolgozni vissza Ausztriába. Ah, grüß Gott, ja, das ist gut, ja, ich bin Cookie, ja. Megyik barátok,
2: hogy egy...
1: Ennyit tudok németül, vagy ich liebe dich, mal liebe, ennyit tudok. Na, figyelj, jöttök egy végénként vissza Magyarországra, vagy havontánként, vagy...
2: Jövünk vissza.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Na, ki a töltölem kamerá, de régújjább a szemcíme, Hug Yourself, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Feri barátomnak szeretném küldeni, szeretném neki üteni, hogy ne hízneskedjen az úton.
1: Jó, oké, rendben. Vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra az úton, mert nagyon meleg van, óvatosan, jó, oké? Okay?
2: Köszönjük. Eine schöne Tag noch für dich, Bruder.
1: Tessék?
2: Eine schöne Tag noch für dich, Bruder.
1: Ah, jabaj, beszélsz nekem, mert tűnye elkezdek beszélni veled francul, te se fogod érteni. J'ai rien compris ce que tu m'as dit, mon ami. Alors là, je sais rien du tout. Na? Egy, jó van, oké, na. Videózén, tschüss, grüß Gott.
2: Ciao, ciao, szia.
1: Remélem nem káromkodott valamit nekem adásban, mert tényleg nem tudok nem értül, de itt van egy jó barátom, mindjárt meghallgatja. Allé, érkezik, kamerád, Hug Yourself.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A Rádió Egyen.
1: Kopognak, kopognak, beengedem őket, három DJ, Hanvai PG, DJ Junior és Barán Attila. A diszkocsi csapat jön szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este 9 óra kezdik Juhász Geri, mi előközelebb jövét szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, szerdai kanikula, viszont szerda délután jön egy kis lehűlés, jó? Bírni kell! Búcsúzom Katy Perry-vel, a szám címe A Kiss the Girl, de Katy elmondja, kit puszilt, azaz engem. Tessék figyelni!
2: Hi, this is Katy Perry, and I kiss...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
3: Oh, jaj, nagyon jó.
4: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
2: Figyelj, Feri. Micsoda.
3: Szétnyomja a gyurmát.
2: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved. Hogy törik szét? Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
3: Hogy ne, egy időben én.
2: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, ah, nagyon szerettem.
4: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
2: Egy ideig dobta, most leállt.
3: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta
2: ezt. Nem néztem, igen.
4: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
2: De miért kezd el lólábat? Ugye,
4: hát
2: hogy gondolkodik?
4: Rákattintottunk.
2: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked. Viola szél, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűzümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
4: Te ott voltál.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
1: Diszkó! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame on her, madame messzű, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosít rédőső a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mely DJ Junior, Bárány Attil és jó magam, Hanvai PG.
7: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Túléltük a tegnapot is, köszönöm szépen mindenkinek, aki ott volt vonyacveséllyel, remélem jól éreztétek magatokat. Hát otthon vecsésen meg szerintem mindenki totára vágta magát, tehát nálunk már csak így szokás, tudjátok, vecsés a bűnös város. Szóval, Bárány Attila a mikrofonnál.
6: Jaj, hogy bűnös város, nem tudtam. Szevasztok, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és hát kérem szépen János Halma nagyon jól teljesített tegnapi nap, jól éreztem magam a városi napon, köszönöm a meghívást, szenzációsak voltatok, ezzel indulok. Illetve Robin Schulz, kívánok mindenkinek kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rédiósóban.

0: Irének, Gyulák, Laurák, Leonok és Marcellák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kormos Levente, Botó Dániel és Sóbert Réka. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én azzal mennék tovább, hogy július 2-án már csak 4-et kell aludni, hogyha jól számolom, találkozunk méghozzá Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, ez egy 3 napos fesztivál, és a nyitónapon diszkós itt lesz, kérem szépen, 3 órát fogunk majd pörgetni, előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k.
2: Erről jut eszembe, hogy már többször mondtam, hogy júliusban lesz egy Guinness Rekord kísérletünk Balázs Attilával, és többen kérdezik a dátumot. Ennek a dátuma 50 órán keresztül fogunk egyébként pizzát sütni, és jó magam fogok diszkózni. Az július 8-a, 9-e és 10-e, erre tessék majd fókuszálni, ezzel kapcsolatosan minden információ megtalálható a social media felületeimen. Az is, hogy melyik alapítvány az, ugyebár a Levi Apró Csodái alapítvány, aminek segítségével egy kisfiúnak fogunk segíteni, ugyebár a bevételből felajánlott résszel. Most pedig már is megyünk tovább, jön a diszkosít saját dala, a Szorít a Rádió 1-en, csak igazi mai slágerben.

0: 100%-ig tisztaságú magas BPM tartalom, adresszön a diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Honvai PJ és én DJ Junior, és én a jövő heti bulikról akartam beszélni. Csütörtökön ugye együtt diszkosítezünk méghozzá Ráckevén. Pénteken egy két helyszín, először Sárváron délután, majd este balatoni bobozok, ugye Balatonfűzfön. Szombaton pedig ugye a Kopaszik áton találkozhatunk a Club Speed Classicon, és hogyha a Bárány jó lesz hozzám, akkor még Budapesten még egy helyszín is lehet, hogy becsapódik itt.
1: Hát majd kiderül. Biztos én ott leszek elsőként ugye csütörtökön a Dunapart Fesztiválon, a Rádió Stage-en. Pénteken Erdélyben játszom Székely Ati barátom születésnapi bulián, szombaton pedig az I Love the 2000 Fesztiválon. Ezúttal is én leszek a házigazda, műsorvezető és zenélek a nagy színpadon is. Utána pedig az egyik stage-en én indítom be a bulit, mint legutóbb a Rádió Egy szülőnapi fesztiválon. Aztán Balaton Lellére megyek, ahol idén nyáron először állok majd a lejátszók mögé. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Igen, július 2-a Ráckeve első diszkosít aktivizáció ebben a hónapban, szombaton pedig Ózdon és Harkányban várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, és egészen valószínű, hogy a következő finomságot le fogom játszani ezeken a fellépéseken, és jön a Nobody Else itt a

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy diszkosít rédés, a vasárnap is, este 8 és 9 óra között. Profin, egy órában, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Honnan jön a profi?
0: Hát, hogy egy órában profi.
1: Ja, egy órában profi. Kettőben meg sokba kerül.
0: Na. Hogy rögre? De mennyire jót mondtam, ha megint látjátok, milyen humorérzékel, ha ezt mondtam. Ja, hogy ez humorérzékel. Hát akkor minek röpsz kínódba, vagy mi a Isten kávé?
1: Próbál kell róla jön. Én annyit tudok mondani, hogy day by day, és DJ Junior-dal hamarosan jön videoklippel és megjelenéssel egy német lemez kiadón, úgyhogy készüljetek. Nagyon sokan kérik tőlem egyébként ezt a dalt, és írnak nekem, hogy küldjem már át. Egyelőre nem tudom ezért átküldeni, mert várom a hivatalos megjelenést, utána viszont mindenki meg fogja kapni ígére.
0: Most pedig jön a világ első világslágere, most már nyugodtan kijelenthetjük róla. Több mint 60 rádió állomás játsza világszerte, több milliós nézettséggel, hallgatottsággal minden platformon. Imál Angel, I'm moving to the sun, és hát itt voltak a születésnapi bulimon, Magyarországra eljöttek és megleptek a születésnapomon az elmúlt szombaton. Le is játszottad nekik a dalukat, és ugyebár mondhatni, ez volt az első élő fellépése, Bernadettek nagyon-nagyon imádta, és mondta, hogy ezt tudná mindig csinálni. Ezzel megyünk tovább, jön az I'm moving to the sun.

0: diszkosi, a Rádió Egyen több mint 20 éve, de csak egy órában, hát erre van pénz, ez van gyerekek, ez a diszkosi. DJ Junior, a Honvaj Pidzsivel és Bárány Attilával.
1: Nem bírom.
2: Eszembe jutott, tehát én már nem azt mondanám, hogy vicc, ez irónia.
0: Igen. Illetve ez szarkazmus.
2: Illetve az utat is.
0: Amivel indul, az legfőképp.
2: Illetve én egy szán címet mondanék, hogy sorry, ez lesz majd az új diszkosi dal egyébként, amely hamarosan megjelenik.
0: És küldjük szeretettel annak, aki énekel.
2: Igen, egyébként Németországban egy német labelen jön ki, és a videoklip meg kikerül majd a diszkosi YouTube csatornáján.
3: Levi apró csodái alapítványnak is gyűjtünk egyébként, nem csak Guinness rekordot próbálunk meg fölállítani az elkövetkezendő hetekben Balázs Attilával, és már is megyünk tovább egy olyan dallal, amit biztos, hogy abban az 50 órás szedben fog játszani. Jön a Talk to You,

0: Ez a Diszkosit Radio Show itt a Rádió 1-en, jövő héten nagy menetben leszünk mind a hárman, hiszen egyrészt csütörtökön kezdjük már a hetet, és ott érkezünk a Dunapart Fesztiválra, ugye Ráckevére, ez egy háromnapos nagy fesztivál, a Rádió 1 is támogatja. Olyannyira, hogy Rádió 1 stage lesz, itt fogunk mi játszani, előttünk, utánunk Rádió 1 DJ-k. Én csütörtökön érkezek még Sárvára, délután és utána este 8-tól pedig pörgetek, majd Balaton Fűzfőn, balatoni bobozok. Szombaton pedig érkezik ez a bizonyos Club Speed Classic Party, délután 4 és este 10 között naplementével. Régi Club Speed zenékre, 30 éves már a klub, úgyhogy várunk mindenkit, ráadásul a Külla Schulz meg én Bakelitről is fogunk pörgetni. És ha minden igaz, akkor még a Bárány Intézet is melót, akkor még Budapesten egy helyszínen fog játszani, de ez majd kiderül.
1: Kérem, kapcsolják ki a kamerát, nem tudok hozzászólni a dologhoz, vitában vagyok éppen valakivel, úgyhogy viszontlátás.
2: Gondolom, hogy egy biztos, hogy jön most itt a sebek mélyén, kérem szépen, nagyon-nagyon fontos, hogy már több mint 150 ezeren hallgatták meg a YouTube csatornámon, tessék most rácsatlakozni, AI, Roberto Vin és jó magam, Hambai PG itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: és Sláger megy diszkosi trédosó, DJ Junior, Bárjától és jó magam, Hanvai PG, búcsúzunk más tére.
1: Én azok köszönök el tőletek, hogy jövő héten rengeteg fellépésem lesz, egészen pontosan 4. Csütörtökön a Dunapart Fesztiválon kezdünk a diszkosittel, aztán pénteken Erdélyben pörgetem a lemezeket Székely Ati születésnapján, szombaton pedig az I Love the 2000s Fesztiválon én leszek a házigazda műsorvezető és zenélek a nagy színpadon is, utána pedig az egyik stage-en én indítom be a bulit, mint legutóbb a Rádió egy szülinapi fesztiválon, aztán Balaton lelére megyek, ahol idén nyáron először állok majd a lejátszók mögé. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon Bárány Attila voltam. Köszönjük a figyelmet, holnap este én pörgetek majd itt a Rádió 1-en. Sziasztok!
0: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy jövő héten 4 biztosan, de lehet, hogy 5 parti is lesz, amelyen részt veszek csütörtökön a srácokkal Ráckevén, nem ragoznám már diszkos, itt lesz ugye a nagy fesztiválon. Utána viszont szombaton én érkezek először még kora délután Sárvára, utána viszont Balatonfűzfőn a balatoni bovon pörgetek majd igazi mai slágereket. Szombaton pedig az a bizonyos délutáni Club Speed Bakelitről várunk mindenkit ide a Kopaszigátra, és hogyha úgy van, Attila intéz, akkor meg lesz az 5. is. Én ezzel búcsúzom meg, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a rajongói oldalamon, Facebookon, ha még nem követtétek be, akkor tegyétek meg. Szevasztok!
2: Ameddig a fölkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai PG voltam, ugyebár 2. csütörtökön indul a július, Ráckeve szombaton, ugyanazon a héten Ózd és Harkány, ide várok mindenkit sok-sok szeretettel. Guinness rekord kísérlet, jótékonysági fillel egy picit benne, ugyebár július 8-a, 9-e, 10-e. Tessék csekkolni ezeket a social media felületeimet. Búcsúzok ma estére, szavaztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha innentől minket hallgattok. Zseniális dance és house zenék jönnek zseniális DJ-ktől. Wilcox nyitja a vasárnapi különkiadásunkat. Hello Wilcox!
1: Sziasztok! Már nagyon vártam ezt a műsort is, ugyanis nagyon sok finomságot hoztam magammal, és rengeteg kedvenc rádióslágert, amivel indítani fogom az órát. A Hypaton és az Out of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Yeah! Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Nagyon köszönjük, hogy vasárnap is itt vagytok és minket hallgattok. Wilcox a lemezjátszói mögött egészen 11-ig négyszer volt már az év producere Magyarországon. Gordó nagy-nagy slágerét indítottuk el, ez a Loco Loco.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordó és a Lokko, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: trendy, szuper friss, abszolút előremutató zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. 11-ig Wilcox, aztán 11-től Bricklake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi a most Wilcox.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, amit elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a House-nál, és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-t, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: te stúdiódból jön egy fantasztikus dal.
1: Malvó barátommal több tracket is készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű Lavandájának az ötlete is egy picikét tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Maradj egy kicsit tovább, ez Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni. Jön hamarosan Tame Impala és a Dracula, itt lesz a Fateless és Bibi Rexha dala és a New Religion. Jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Hawaii PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, nálunk a vasárnap esték is olyanok, mintha egy menő buliban lennétek. Még mindig Wilcoxy tőlem jobbra a lemezjátszói mögött. Menjünk tovább.
2: Ebben az órában is csak is a legnagyobb slágereket fogjuk játszani, illetve azokat a dalokat, amiket a klubokban, illetve a fesztiválokon folyamatosan játszunk hétről hétre. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Robin Schulz és az AM to PM. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: 2007-ben, amikor a legelső változata megjelent, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen, és írjátok meg, hogy tetszik a műsor, ez a World is Mine Radio Show, itt a Rádió 1-en.

0: Faithless ikonikus klasszikusa az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit patogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camarillo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World is My Radio Show.

0: Nak Save Me Tonight. A World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vilkox játszott nálunk az elmúlt két órában. Milyen lesz a jövő heted?
1: Én most egy pár napot elmegyek nyaralni Olaszországba, és hétvégén természetesen újra itt leszek, és játszok nektek Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, a Rádió Estégen, illetve Urkúton. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Nektek pedig jó nyaralást kívánok, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Briklék.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Ráckevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Beton Hoffi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World Is Mine sztárjai, Regálili,

0: Kiss Pure Beat. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-jel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
3: Are you ready?
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio.

0: mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ümixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap este is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a rádió egy szól is benne. A World is Mine Radio Show egészen éjfélig Bricklék itt mellettem a lemezjátszói mögött extra zenékkel. Nézzük, hogy mi a most.
1: Most érkezik Bizsú és Brandon közös zenéje, a Swagger Feet. Bizsú amerikai, Brandon pedig brit származású producer, és ebben a trackben egy vagány tech house hangzás hoztak össze, ami tökéletesen működik a klubokban. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Rádió Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Rádió Show-ban a Rádió 1-en.

0: CID és a Fancy Sheet vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Bricklake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtrekket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este. Ha tetszett a mai adás, ne felejtjétek, mind a három mixet vissza tudjátok majd hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Brick Lake, mi jön ma a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avayontól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től. Mindenkinek jó éjszakát, szép hávokat. Ciao.

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás jövő héten, és hát az már ez a hét, ha belegondolok, mert ugye hétfő van, szóval ezen a héten óriási buli a rádió egy DJ-kkel, a Dunapart Festen, a Rádió Estage-el, erről majd még mesélek, most viszont indítom az órát, hozom a nagy kedvenceket, most épp a Fastboytól ez a Good Life, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Taylor Swift, aki a nyár kedvenc popdalát hozza, szerintem hatalmasat, meg hát nem szerintem, igazából a lejátszások is ezt bizonyítják. Viszont az énekes egyre kevesebbet használja a social médiát, sokkal inkább próbál direktben figyelni a barátokra. Egy dolgot azért mégiscsak használ ezek közül, az üzenetküldő alkalmazást. Sok haverjával, barátjával itt tartja a kapcsolatot, de nagyon keveset posztol, meg nagyon keveset nézi a posztokat. Taylor Swift, az igazi mai sláger az Opel Light, amit már is indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Dunapart Fest, természetesen Rádió Stage-el és az ország legjobb DJ-vel. Minden Rádió 1 DJ fel fog lépni, hatalmasat bulizunk majd, július 2-től 4-ig az infók a radio1.hu-n. Ez pedig közben a nyár egyik legjobb sláger Alex Kenji-től, amit indítok, a Bumble-nél.

a minden itt, mekkora lendület. Én nagyon bírom ezt a dalt. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát. A mikrofonnál Király Tamás, telefonvájban SMS 06 20 311 111, és mondanám, hogy fű, hát ilyenkor picivel egy óra előtt milyen kellemes az idő, de hát azért még most is meleg van, és továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Ez nagyon fontos. Metzger Vicky jön már is, a rádió egy DJ az igazi mai slágerrel, az Édennel, amit Nagy Bogival és Miss Mooddal készített.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Joel Corey a folytatásban, aki fellépett már rádió egy születésnapi fesztiválon, és készítettünk is vele egy exkluzív interjút, aki esetleg ezt még nem látta, annak ajánlom, akár most is, a YouTube-on is meg lehet találni, rádió egy exkluzív interjú Joel Corey a keresőszó. Keresőszavak? Igen. És ott is lesz. Na, ez viszont az igazi mai sláger tőle, a Galantisszal, Stay a Little Longer, amit már is indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy pedig Lotfi Begi, aki rendszeresen zenél a Rádió egy live mixben, most már 2 órán keresztül ugyanis. Ez tartott a Rádió egy Live Mix Summer Edition, 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek most már minden nap az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél kettő után járunk, harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben, és ebben a nyári melegben mi kell nekünk? Na

megy, ő pedig Sam Felt a folytatásban, az a DJ, aki már gyerekkorában is nem csak hogy imádta a pénzt, de meg is kereste. 13-14 éves volt, amikor az első vállalkozását elindította, egy online kereskedelmi platformot csinált. Lényegében Kínából hozott be cuccokat, eladta, de olyan ügyesen csinálta, hogy ezt 2-3 évvel később el tudta adni haszonnal az egész céget, és ebből egy jó kis tőkét szerzett magának. Na, hát ő is Sam Felt, meg az a producer is, aki ezt a dalt készítette Rosalinnel, az igazi mai sláger a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi